0: immunitásom, Mezőferenc, primás, 65 év is.
1: Primás Mezé Francis, Zsitós Patrugya.
2: Mezé György, 50 év is.
3: Papa János, Mögös 41 éves.
4: Ördögös
3: Fides.
5: Az érthetőség kedvéért megismétlem a kísérő zenészek, vagy ahogy itt nevezik, a segítség nevét. Mezei György Nuku kontrás, és Lakatos János bőgős. A kissé aszimmetrikus lüktetésű lassú csárdás, avagy cigánytánc után a gyors csárdás következik, amelynek a gyorsabb, páros tempón kívül az a legfőbb ismertető jele, hogy az eddigi dűvös kíséretmód átvált az úgynevezett esztam kíséretre. Ez azt jelenti, hogy az eddig párhuzamosan együtt egy vonóra játszott segítség kétfelé válik, és a bőgő az egyet, a kontra pedig a kettőt játsza. Ez újabbkori jelenségnek látszik, hagyományosabb helyeken még ma is sűrű dűvővel kísérik a gyors csárdást is, akár csak a sűrű legényest. Nekem már a helyszínen is feltűnt valami gerjedő, magas hang jelenléte a felvételkor, és a felvevőgépre gyanakodtam. Jó időbe telt, amíg rájöttem, hogy az idős Mezei Ferenc az úgynevezett kummogós primások közé tartozik, aki játék közben magas fejhangot ad ki. Valahogy így,

férfi táncok közül mindkét régies legényes fajta használatban volt itt még, ritka és sűrű magyar vagy fogásolás néven. Füzesen épp úgy, mint Bonchidán és Válaszúton a lassú ritka magyart követi a gyorsabb tempójú sűrű magyar, nem úgy, mint Széken, ahol sűrű után következik a ritka. E táncok gyökerei messze a történeti időkben nyúlnak vissza, az eszközös ügyességi táncok a pásztortáncok európai divatjáig. Ezek egyébként eszközhasználat nélkül is ugyanazzal a formakincsel működtek Skandináviától Albániáig. A már Balassi Bálint által is táncolt hajdú tánc a 16. században az egész Kárpát-medencét meghódította. Olyan nagy hullámokat vert, hogy azok már 400 éve nem csitulnak, és ezernyi formában itt hullámzanak ma is a különféle etnikumú utódok folklorjában. A somogyi kanásztánctól kezdve a szlovák odzemokon keresztül, a cigány botolón át a román hajdau és a különféle magyar legényesekig mind ennek a táncnak a vízfényei. Az a csodálatos a dologban, hogy a pásztortáncok fokozatos háttérbe szorulásával szemben ezeknek a virtuóz eszköz nélküli táncoknak a fejlődése nem rekedt meg, hanem tovább virágoztak és saját rendszerű szerint fejlődtek a Kárpát-medencében. Különösen sokáig fennmaradtak és lehetővé tették, hogy életerős formában még a mi generációnk is láthassa, eltanulhassa. A történeti és összehasonlító kutatások eddigi eredményei alapján e típus család a Kárpát-medence tánckultúrájának szinte legfontosabb ága.

Néhány helyen aztán, mint például Ördöngös Füzesen is, verbunk következett a ritka és sűrű magyar után. Ez a férfi tánc az új stílus rétegbe tartozik. Német eredetű nevét, verben, azaz toboroz igéből, a Habsburg Birodalom állandó hadseregének hadszedő intézményéből nyerte. A 18. század második felétől a zenés táncos mulatást egyre gyakrabban alkalmazták a katonafogás eszközeként. Martin György megállapítása szerint a volt monarchia népeinek folklórjában a verbúválás maradandó nyomokat hagyott, a népköltészet, a szokások, a táncélet, a táncnyelv, a tánczene egyaránt őrzik az emlékeit. A verbúválás korszakához kötődik az új táncstílus, az új nemzeti zene és tánckultúra első reprezentáns típusának kialakulása. A verbúválások által felszínre vetett régi férfi táncot és zenéjét a 19. századi népi nemzeti műzene és tánckultúra újjáformálta, és az újszerű nemzeti stílus rohamosan tért hódítva vált általánossá. Az új verbung zene és tánc a csárdás divatban talált szerves kiegészítésre és folytatásra.

0: A hangszeres zene iránti általános érdeklődés most már személyünkben új szemponttal gyarapodott. Nem csak rögzíteni, tanulmányozni és rendszerezni akartuk, hanem megtanulni és el is játszani. Ezért a darabok fölvétele után a következő kérdéseket is föltettem.
1: Fölülről lefelé.
2: A bőgő hangolása. Azonosan hangolva két húr.
0: Milyen egyszerű végül is. Csak meg kell kérdezni, meg kell alaposan nézni. És mégis milyen nehezen jut el az ember eddig az egyszerű lépésig. A reformkori történet jut eszembe a dologról, mikor egy költőnk szép dalt hallott énekelni az ablak alatt. Mivel kíváncsi lett a szöveg folytatására, levelet írt művelt barátjának több száz kilométerrel odébb, hogy tudná neki segíteni. Ahelyett, hogy kiment volna az utcára és megkérdezte volna. Az éjjeli buszon Kolozsvár felé egészen fantasztikus élményben volt részünk. Már a kezdet is érdekes volt, házigazdáink ugyanis a kedvünkért megállították a füzesen áthaladó távolsági buszt. Aztán abba csöppentünk bele, hogy egy mulatságból hazatérő zenekar a peronon állva muzsikált az utazó közönségnek. Az egész busz fújta velük a nótákat, eleinte magyarul. Aztán, ahogy az egyes megállóknál cserélődött az utazó közönség, a városhoz közeledve megjelent a román nyelv is, és ugyanazok a dallamok egy ideig mindkét nyelven szóltak. Amire aztán beértünk a végállomásra, már mindenki románul fújta. Megható volt hallani ezt a békés egymás mellett dalolást. A zenekarnak a szemese rebbent, ők gyakorlatilag ugyanazt a stílust húzták véges végig.

füzesi gyűjtés alkalmával a széki Csorba János is elfújt néhány éneket. Hogy őt is bemutassuk, hallgassanak meg tőle két dalt, amelyeket ugyanebben az évben Budapesten vettem fel tőle a lakásomon. Ő gyakran szállt meg nálam Budapesten jártában, és ilyenkor mindig hosszan elbeszélgettünk, és rengeteg dalt is rögzítettünk. Csorba azt a széki énekes tradíciót vitte tovább, amelyet Szabó Varga György, a Pátria felvételek énekese is képviselt. Nem csoda, hiszen lakodalmakon és más énekes alkalmakkor János bácsi mindig ilyen énekesek mellé ült mulatni és tanulni. A most következő lassú, aszimmetrikus ének valójában tánczene, a széki lassú zenéje, amire nem csak táncolni lehetett, hanem gyönyörű keserveseket énekelni is.

0: Istenem, Istenem, miért nem adtál szárnyat, hogy utolérhetném a szerelmi vágyat? Ez az utolsó két sor megragadta a képzeletemet, mivel Arany János Mátyás Anyja című balladájának két ismert sorára emlékeztettek. Kérdezősködésemre kiderült, hogy az aranyballadát is szokta Csorba János énekelni, ha némileg leegyszerűsítve is. Egy másik műsoromban, amelyben a Budavár tövében című lemezt ismertettem, szó esett már Csorba János változatáról, mert édesanyja az iskolából hozott haza, és fogta rá egy szótagszámban megfelelő széki lassúra. Ott csak utaltam erre a felvételre, mely Juhász Katalin szép feldolgozását ihlette, most le is játszom. A történet lényege az, hogy János bácsi csak az első strófákat tudta, ezért emlékeztetőül a kezébe adtam Arany János szövegét, és ő abból szemre kiválasztotta az énekelhető részeket. Így keletkezett a szemem előtt a Műköltői alkotásból igazi, tömör népballada. Szerintem Arany János büszke lett volna erre a változatra is.
1: Szilágyi Erzsébet levelét megjegy.

0: Énekeltem én Csorba János széki születési szamosvári lakó.
1: Székről szólván el kell meséljek egy emblematikus történetet a budapesti kultúrfölényről. Eleinte sok magyarországiban volt némi leereszkedő attitűd az erdélyi végekkel szemben. A Bartók együttes legjobb táncosa, az első táncházak tanítómestere Litkei István is eljutott ebben az időben Székre. Ahogy ment a főutcán, szembe jött vele egy széki kisfiú viseletben. Pista megállt egy kis beszélgetésre. Te is magyar vagy? Kérdezte. Igen, mondta megszeppenve a gyerek. Na, és ismered-e az anyám tyúkját? A gyerek nagy szemeket kerekített, mire Pista. Nem ismered? Hát milyen magyar gyerek vagy te? Na, hallgass ide! Ej, mi a kő, tyúkanyókend! És itt megállt. A fenébe, hogy van ez tovább? Hát ennyit a budapesti kultúrfölényről. December 24-én Kallós Zoltánnal mentünk Mérába, egyik kedvenc törzs helyére. Ez a falu már Kalotaszeg régiójába tartozik. Az archaikus erdélyi muzsikálás itt már városias fejlődésnek indult, ami főleg a kíséret harmonizálásában érhető tetten. A régies, csupa dúrakordból álló harmónia sort ugyanis a kávéházi cigánzenészektől ügyesen ellesett romantikus stílusú harmonizálás váltja fel. Bár a dallamok még a régiek, alattuk megjelennek a moll, a szűkített és a különféle szeptim akkordok esetenként kromatikus menetei. Alapjában véve egy nagyon karakteres, érdekes új stílus jött létre ezeknek az elemeknek a vegyítésével. Arról már nem is beszélve, hogy itt jelent meg először a zenekar hangszerei között a tangóharmonika. Az akkor 66 éves Antal Ferenc Árus egy komoly zenész dinasztia feje volt. Fia, ifjabb Antal Ferenc Árus bőgőzött, majd később átvette a prímet is. A kontrást Tony Rudolf, a harmonizálás nagymestere volt. Kérésünkre egy rövidített táncmenetet játszottak először. A táncok neveit az ifjú Árus a hangfelvétel elején elsorolja. Csak azt fűzném hozzá, hogy a gyors csárdás vagy szapora végén egy nagyon is régies zenei forma jelenik meg, a Nyugat-Dunántúlon is ismert fogás. A szót fogás, fogásolás már a füzesi férfi táncok ismertetésekor hallhattuk. Itt azt jelenti, hogy az esztammal kísért csárdást egy dűvőre váltott kíséretű kódával zárják le, mint egy emlékeztetve a régi időkre, amikor így gyors dűvővel kísérték a gyors csárdást is.
2: 1972. december 24. Méra. Árus és bandája muzsiká.
3: Szokott menni. Legényes, utána meg jön egy hallgató, mint régen szoktak muzsikálni az utcán, utána pedig akkor következik a rendes program. Csárdás, gyorscsárdás, a régiekből.

0: Antal Ferenc Árus.
1: Tanya Rudolf.
2: Ifjú Antal Ferenc Árus.
3: Balassi dallamairól szóló műsoromban emlegettem a máig élő népi zenés játékot a Pásztor keresi elveszett jószágát témával. Mivel Balassi nóta utalásai között is szerepelt ilyen, meglehetősen régi eredetű programzenéről van szó. Akkor már tudtuk, hogy Pesovár Ferenc barátunk ezt a témát kutatja, ezért mi is mindig mindenütt kérdezősködtünk a téma felől. Ezúttal is. Most hallgassuk meg a mérai változatot. A pakulár és a berbécs román szavak. Juhászt, illetve birkát jelentenek.
0: Én Antal Ferenc Árus. Lemuzsikálom a pakulárnótát.

0: Karácsony lévén eljött az ideje a kántálásnak. Erre már az idősebb Árus nem vállalkozott. Fia, Árus Feri viszont tündökölhetett prímási tudományával. Mi is fölkerekedtünk, és a telepes magnó jóvoltából erről is készítettem egy felvételt. Itt aztán hallhatjuk a tangóharmonika diadalmenetét is. Hallgassuk, hogy kántálnak 1972-ben a mérai cigánytelep derék magyarul beszélő lakóinak.
1: Tiszteletre méltó gazdas, gazdaszó, nem azért jöttük el meg, de hallgasson. Na még alapja, mit itt mondanak, mi is mindig alap, hírtoztuk a házhoz. Áldás, békesség, koszorúzd a fejét, ugyanességgel karácsony reggelit. Karácsony reggelig szépen viradjanak, er sorában békével jussanak, ezt kell a kedves gazduram.

Másnap Visába mentünk Fodor Ferenc ripaházába. Itt nagy mulatság volt kilátásban, amelyre a Palackai zenekar volt felfogadva. A ház kis legénykéje némi biztatás után így fújta el az aszimmetrikus középkori eredeti karácsonyi kántát.

0: maradt őrükre. Szálljatok le, szálljatok le, betlehemi angyalok, zörgessetek meg ma este minden pici ablakot. Házikokban, palotákban nagy örömet figyeltek, boldog karácsony ünnepeket.
1: Gyere be, megfáztál.
2: Itt jelentem az egyik.
1: Kántáltam.
0: Kántáltam én, Fodor Sándorka, visai lakos, 10 éves.
3: A visai táncmulatság valami elképesztő élmény volt számomra. Itt láttam életemben először azt a hangulatot, amely a tánc régi magyar nevét is inspirálhatta. A mai tánc elnevezés ugyanis európai vendégszó. A régi magyar név a tombolás volt. A Kodoba Béla vezette zenekar 2 prímásból, 2 kontrásból és bőgösből állt. Ez is egy jellegzetes fölállás, ami a palackaiak zenekari hangzását nagy mértékben meghatározta és megkülönböztette a többi erdélyi zenekartól. A páros tánc pedig egyszerűen lenyűgöző. Ezúttal nem az a varázs ereje, hogy régi, hanem az, hogy milyen modern. Legalábbis a mi generációnk számára, akik még a rock'n'rollt házi bulikon táncoltuk. Mondtam is a céllelvtársnak, amikor ellátogatott a Kassák klubba megnézni, hogy mi folyik ott, hogy ez a mezőségi tánc ugyanabba a tánccsaládba tartozik, mint amelyben a rock'n'roll is. Csak mennyivel egyszerűbb Erdélybe elutazni egy kis tánctanulásért, mint New Yorkba? Amikor betoppantunk, már javában folyt a tánc. Gyorsan bekapcsoltam a magnót. A szökős végét és a sűrű csárdást halljuk. Nagyon feltűnt akkor nekem, aki ugyebár dallamvadászattal voltam elfoglalva, hogy milyen kevés konkrét dallamot játszanak, és milyen sok a töltelék, az úgynevezett aprája zene. Ez bizony a 18. század hagyatéka, és a táncosok a megmondhatói, hogy milyen extázisét tudja felkorbácsolni a hangulatot az ilyen monoton, egyre gyorsuló zene.
4: Kedves hallgatóink, ma este Sebő Ferencre emlékeztünk, aki ma, április 27-én, 79 éves korában elhunyt. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
5: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
6: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A mai és a jövő pénteki műsorunkban egy-egy fiatal népdalénekest ismerhetnek meg, akik a legutóbbi Bonyhádi Halmos Béla országos népzenei találkozón kimagaslóan szerepeltek. A Trianon előtt Esztergom vármegyéhez tartozó érsekkétről származó Bohák Emese, Farnadon a Nádas Ifjúsági Néptánc Együttes táncosaként már gyermekkorától elkötelezte magát a magyar népi kultúra mellett. Énekesként is szép sikerrel szerepelt például a Bíbor Piros Szép Rózsa versenyen szólóban és a Leány testvéreivel alakított Mirtusz Együttessel. Korábban az Ipolysági Húros Banda zenekarában, majd az 5 felvidéki zenekart összefogó felvidéki banda tagjaként énekelt otthon és az anyaországban is. Iskolarendszerű népzenei tanulmányait a Váci Konzervatóriumban kezdte. A Nyitrai Egyetemen szerzett óvodapedagógus diplomát, ezután nyert felvételt a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumba. A Bonyhádi versenyen zoborvidéki lakodalmas dalokat hallhattunk tőle, amelyeket olyan hitelességgel tolmácsolt, hogy zsűritársammal, Eredics Gábor csatornaigazgatóval együtt a kiemelt nívódíj mellé külön díjként ajánlottuk fel számára a rádiós bemutatkozási lehetőséget. Emese mesterei a Bartók Konzervatóriumban Konkoly Csenge és Turc Noémi, akik nem csak kiváló népdalénekesek, de egyúttal nagy tudású népzenekutatók is. Az énektanítás mellé tanítványaiknak olyan sokrétű háttértudást adnak át, amely a színpadi szerepléseiknek is gazdagságot, mélységet kölcsönöz. A versenyeken való sikeres szereplés a budapesti iskolában is folytatódott Emese számára. Bohák Emese így vallott a népdalokhoz való viszonyáról. Elképesztő érzés, amikor színpadon állhatok, és hangommal, a dalok erejével megörvendeztethetem a közönséget, de az alkotó munka, amely a háttérben folyik, egyre inkább fontosabbá válik az életemben. A jövőben szeretnék színpadon szerepelni, és mellette minél többet tanítani, főként zenét, zeneelméletet, és minden egyebet, ami a tanítványokat közelebb viheti a céljaikhoz. Bízom benne, hogy hasonló, kedves, segítőkész ember lehetek majd számukra, mint amilyenekhez nekem volt szerencsém eddigi életemben. Bohák Emese gyimesi dalokat énekel.

Könnyebb kősziklának lágyvia szíválni, sem mint két édes szívnek egymástól megválni.

maros menti fenyves erdő aljában. Öreg

A pontos idő 4 óra. Éjszakai

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

kütyüli az igó, hogy a legényed se jó. Valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró fának, apró a levele, két virágot terem a teteje. Azt kütyüli az igó, hogy a legényed se jó.

0: mesél. Apró halmok, apró a levele, kék rágot terem a teteje, azt fütyüli a zsidó, hogy a legények se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró halmok, apró a levele, kék rágot terem a teteje, azt fütyüli a zsidó, hogy a legények se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
0: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

karikó, te vagy csak pozámboló, hogy a szívem érte topog, nem bámom. Répa, retik, magyaró, a páros csúcsuda jó, ha elkezd

olyan huncsok gence ficétke verik, aki rám néz, lélegzeni sem elje. Minden kislány egyenes a

0: mert engem lel a forró hideg, ha a kislány belenéz a szemembe.
1: Dankó Rádió. Veszprémben FM 95,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: sárga lélió.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Szőke kis lány, csit,

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szembenállók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Idehaza ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Interjút adott hivatalban töltött utolsó teljes napján a leköszönő miniszterelnök. Orbán Viktor a Dopmen néven ismerté vált rapper YouTube csatornáján arról beszélt, személyes felelőssége van a vesztes választás után,

0: 1,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Ma estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. Egy Balaton Mária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyia. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős, helyenként borult az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21 és 27, késő este 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak. Ma május 9-e szombat van, Gergely napja. Isten éltesse a Gergelyeket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Csinos Molnár László színművésszel fogok beszélgetni, de most ebben az órában 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd a Vujicsics együttest, Szigeti Fercsit és Szécsi Pált is. Harangozó Terivel kezdünk, aki Laci Norbert és Huszár Erika szerzeményét adja elő. Csit, csit, ne szólj!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Statovac is pop.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. június 14-i bonyhádi előadásán rögzítettük. Szigeti Fercsi adja elő Balázs Tamás és zenekara kíséretével Márki Szigeti Ferenc Ármin örökzöldjét. Mámoros kis szoba.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most archív felvételről hallhatják Kalmár Pált, Veres Lajos és zenekara kíséretével. Görgő Tibor szerzeményének címe Zúg az erdő, zúg a nádas.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ábrahám Pál Bál a Savoyban című operettjéből következik a La Bella Tangolita című dal, Fischl Mónika előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: a legénynek úgy adják kis angyalok. Fehér tányér borotják, a legénynek úgy adják kis angyalok.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Egri József adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Baranyai István és Fekete Dávid hallgatóját. Ahogy a napfény.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Angelo Branduardi szerzeményét, melyre a magyar szöveget Gömör László és Barcsik Valéria írta, a Napóleon Bulvár zenekar előadásában halljuk. Legyetek jók, ha tudtok!

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Csinos Molnár László színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még ebben az órában Dudás Klára, Tolnai András és Buta Árpád Attila is. A krónikáig a Magyar Rádió Esztrád zenekara muzsikája.

0: műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örök zöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak.
5: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
6: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Burkert Rudolf vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Király Erzsébet és a bemondó Beslin Bettina.
5: A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Alakul ülését tartja ma az új országgyűlés. Magyar Pétert már ma miniszterelnökké választják.
8: Sopronban is találtak azbesztel szennyezett utakat. Az eddig feltételezettnél sokkal több nyugat-magyarországi település lehet érintett.
7: A Balaton Noir névre hallgató fagylalt költemény lett a Balaton Fagyia cím idei nyertese. Mondjuk a részleteket. Ma lesz az új országgyűlés alakulőülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket.
8: A korábbiaktól eltérően már az alakulőülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakulőüléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. A főváros pedig a rakparton.
7: A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter.
8: A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek.
7: A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa.
8: Nagy Ervin a filmfesztiválon közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén.

0: megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkciók támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig. Újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
1: A végrehajtói rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom.
2: A pártelnöke azt mondta, miután szombaton megalakul az új országgyűlés, haladéktalanul benyújtják az összes törvénymódosító javaslatukat, amelyeket korábban a leköszönő kormány lesöpört. Torockai László szerint a végrehajtó rendszert non-profittá kell tenni.
3: A non-profit rendszer az azt jelenti, hogy javaslatunk alapján a bíróságok vagy a NAV alá vonnánk a végrehajtási rendszert fix bértáblákkal, és ezzel meg lehetne szüntetni azokat a visszaéléseket, azokat a törvénytelenségeket, jogszabály sértéseket, amelyekre rengeteg példát mutattunk be az elmúlt évek, sőt mondhatom az elmúlt évtizedek során, hiszen ez kormányokon átívelő volt, mert nem lesznek érdekeltek a végrehajtók abban, hogy extra profitot érjenek el, és mindenáron akár törvénysértések árán is minél több pénzt tudjanak az emberektől behajtani.
1: Dopman posztkatjában adott interjút a leköszönő miniszterelnök az utolsó teljes hivatali napján.
2: Orbán Viktor az idei első negyedéves gazdasági adatokat értékelve azt mondta, az első negyedév bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Hozzátette, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be.
4: Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból. Hát Európa második legnagyobb gazdasági növekedése van az első negyedévben, a fogyasztás nem tudom az egekben, az ipari termelés megindult, amit én mondtam, hogy nagy gyárakat indítunk be, és az most látszik. A szegénység szint Magyarországon, az unió szerint, akik nem a barátaink, lement az EU átlaga alá. Hát a lakáspiacon most éppen néztem, hogy 64%-kal nőtt a kiadott építési engedélyek száma a 3%-os lakásítás. Tehát kihoztuk a válságból az országot, és elvesztettük a választást.
1: Kismértékben nőtt az éves infláció.
2: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a pénzromlás mértéke áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest.
1: Itt a Krónika. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát.
2: A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életben a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan.
1: Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, hárman pedig életüket vesztették.
2: Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. A Németországban vizsgált kontaktszeménynél nem mutatták ki a hantavírust. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáról, amelyen megjelent a hantavírus, vírus 150 utassal a fedélzetén ma érkezik Tenerife partjaihoz.
1: A Greenpeace mérései alapján Sopronba is került az aszbeszt szennyezett kőzúzalékból. A környezetvédő szervezet két helyszínről is gyűjtött mintát, a laborvizsgálatok mindkét esetben igazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Az önkormányzat is vizsgálatot rendelt el, ennek eredményére azonban még várni kell. Csüri Fanni Noa összeállítása.
5: Reményeim szerint, ha van valamilyen szennyezés is, akkor a megfelelő hatóságok intézkedni fognak, hogy az rendkívül veszélyes anyag ne kerüljön a levegőbe, illetve ne fertőzze a lakosságot.
6: Bizakodnak a helyiek, bár a Greenpeace mérései azt mutatják, hogy Sopronba is került az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból. A környezetvédő szervezet két területről vett mintát. Közleményükben azt írják, hogy az egyik helyszín a Pozsonyi úton található forgalmas kereszteződés, jelentős áthaladó autóforgalommal. Ráadásul egy lakóautó kereskedés is van itt.

0: közelében pedig lakóházak és temető. A másik mintavétel az új építésű Egeredi Domblakópark egyik utcájában történt, ahol társasházat építenek. A Greenpeace szerint az építkezésről származó szennyezett kőzuzalék kikerült az aszfaltborítás nélküli útra is, amely a közlekedő járművek miatt porzik. A szervezet által végeztetett laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben beigazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Hangsúlyozzák, a mérési eredményeket, intézkedésüket kérve eljuttatják a hatóságoknak és a város önkormányzatának is.
1: Sopronban az önkormányzati cégeket, akik útépítéseket végeztek az elmúlt időszakban, valamint azon szerződéses partnereinket, akik kivitelezést folytattak önkormányzat megbízásából, közutak javítása, karbantartása, építése tekintetében, nyilatkoztattuk őket, hogy az érintett osztrák bányákból származó anyagot használtak-e fel. Ők nekünk azt nyilatkozták, hogy nem történt ilyen anyagfelhasználás.
0: Ezt már Sopron polgármestere mondta a közmédiának. Farkas Ciprián hangsúlyozta, az osztrák bányák közelsége miatt mégis úgy döntöttek, hogy az önkormányzat is végeztet vizsgálatokat. Hozzátette, 34 utcából vettek mintát, a kiértékelésre azonban még néhány napot várni kell.
1: Létrehoztunk egy munkacsoportot, ami folyamatosan monitorozza ennek az állapotnak az alakulását. Azt is látjuk egyébként, hogy országos problémával kezd szélesedni az aszbeszennyezett közutaknak az állapota, tehát meggyőződésem, hogy a kormányzati szerepvállalás nélkül nem megoldható az önkormányzatok számára ez a feladat. Magam is megkerestem erre megválasztott országgyűlési képviselőt.
0: Tette hozzá Farkas Ciprián. Az aszbeszennyezés ügyében a Greenpeace azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja a rövid és hosszú távú megoldások minél gyorsabb kidolgozása érdekében. A védekezés és a kárelhárítás költségeit egyébként a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján átvállalja.
2: Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy nagykorúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig segítsék a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket.
3: Az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, eddig több mint 1640 rászorulót támogattak, jelenleg is mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget. Herceg Anita hangsúlyozta, az érintettek helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást, negyedévente pedig plusz juttatás is jár nekik. Hozzátette, jogi és mentál higiénés segítséget is kínálnak, valamint kulturális és sportprogramon való részvételre, táborozásra, nyaralásra is van lehetőség. Felhívta a figyelmet arra is, hogy munkájukhoz továbbra is várják az adományokat.
4: Gyűjtjük az adó 1%-okat is, működik a 13650-es adományvonalunk, illetve az alapítvány honlapján és a különböző Facebook, Instagram, LinkedIn felületeken is elérhetőek vagyunk, ahol megtalálhatják a támogatók annak a lehetőségét és formáját, hogy továbbra is támogassák a családokat. Fogadunk tárgyi adományokat is, eddig is kaptunk már vitamin készítményeket, iskolatáskákat, benzinutalványokat, könyvcsomagokat, ágyneműt, minden olyat szívesen fogadunk, amit úgy érezzük, hogy hasznosnak bizonyul a családok számára.
2: Megvan a Balatonfagyia cím idei nyertese.
3: A 2026-os mezőnyben 38 fagylaltot neveztek a versenyre, amelyek közül a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir névre hallgató fagylalt költeménye került ki győztesként. Somodi János, a desszert készítője, a közmédiában elmondta, a nyertes fagylalt legfőbb alapanyaga a maláta.
5: A kávé, a karamell és a csokoládé ízjegyei köszönnek vissza a fagylaltban, mindenkinek más-más. Ehhez készítettünk egy lumos szilvaszószt, amit beletettünk a fagylaltba, illetve a malátát újból felhasználva a lisztet készítettünk belőle, és egy diós malátás lopogós tettünk még a fagyiba, ami a textúráját egy kicsit feldobja a fagylaltnak.
6: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltoznak a 6-os főúton, a 65-ös főút csomópontja után Szekszár térségében. A 143-as és a 144-es kilométer között sáv lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani.
6: Időjárás jelentés.
3: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehetnek záporok a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon. Időnként megélénkül a szél. Délután 21-27, este 13-18 fok várható.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
6: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
7: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Csinos Molnár László színművésszel beszélgetek, de ebben az órában hallható lesz még többek között Buta Árpád Attila, Tolnai András és Dudás Klára is. Farkas Zsolttal kezdünk, aki a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának kíséretével adja elő Horváth Zoltán és Zsákai Ferenc csárdását. Aki szeret, mondja meg a szemembe.

szeretőt, akit egyszer bezárok a szívembe. Aki szeret, mondja meg a szemembe, ha nem szeret, ne üljön az ölembe. Találok én hőszeretőt, akit egyszer

hiszek minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának. Én is hiszek minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának.

meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának. Én is hiszek minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Csinos Molnár László, Jászai Mari díjas színész, rendező. Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Balmazújvárosban születtél.
1: Így igaz.
0: Mit hoztál az ottani emberek lelkületében? Milyenek a balmaziak?
1: A Balmazújváros az gyakorlatilag a Hortobágy fővárosa, úgyhogy a pásztorok, a hortobágyi pásztorok nagy részét balmazújvárosi emberek teszik ki. Tehát maga a Hortobágy falu az 1971-ben jött létre, az addig olyan volt, mint egy külső kerülete újvárosnak, tehát nagyon-nagyon közel volt hozzánk. Egy és ugyanaz. Ugyanaz volt az orvos, ugyanaz volt a iskolák, ugyanazok voltak. Tehát egy hatalmas átjárás. És hát a puszta közelsége, és én nekem édesapám maga is pásztorember volt, tehát ő csikós gulyás számadó volt a Hortobágyon annak idején, míg meg nem halt sajnos, és ez a pusztai lét, ez merőben meghatározta azt, hogy én mifele megyek, akár a saját szakmámban is, tehát nagyon sok mindent kaptam tőle, és nagyon sok mindennel tartozom mai napig ennek a világnak, amiből igyekszem is kivenni a részemet. Tehát értem ezt az alatt, hogy nem tudom, hogy hallottál-e róla, hogy van a Hortobágy örökös pásztor a cím. Az ugyanúgy 12 pásztorból áll, mint a nemzetszínész. Így van. És ahogy valaki elmegy közülük, akkor ők maguk választanak egy újat. Én ott kuratóriumi tag vagyok, és már a megalakításnál kivettem a részemet ebbe a dologba. Nagyon hamar belevettek ebbe a csoportba, és megtiszteltetés volt, hogy ők maguk elfogadtak, hogy én ezt mai napig gondozom. És ahány pásztor találkozó van, arra mindre hivatalos vagyok. Amint tudok, meg is jelenek, fel is lépek, nagyon szívesen elmondok egy verset, vagy egy prózát, vagy bármit. Tehát mai napig gondozom ezt a kultúrát.
0: Mondd, nyakas emberek vagytok ti? Jellemző rátok ez a hajdúsági nyakasság?
1: Így van, hát az keveredés, tehát van egy kis kun, van egy kis szabad hajdúvér bennünk, igen, van egy kis civis vér a Debrecen melletti rész, tehát ilyen szempontból keveredve van az ottani népesség, de meglehetősen szikár és nyakas alkatok.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Csinos Molnár Lászlóval, de most hallgassuk meg Bódi László szerzeményét a Republik Együttes előadásában. A csend beszél tovább.

beszél tovább. Hey.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Dudás Klára, Gersi Lili és Töreki Borbála következik, szerb cigány dallamokkal.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Csinos Molnár Lászlóval. Középiskolai tanulmányaidat Debrecenben végezted, de mikor kezdett érdekelni a színház világa? Említetted, hogy édesapád a pusztaságban tevékenykedett, de lehet, hogy volt felmenőid között valaki, aki a művészetekkel foglalkozott.
1: Nem volt a felmenőim között olyan, aki a művészettel foglalkozott volna. Gyakorlatilag nem emlékszem olyanra, hogy a népi művészeteket kivéve, tehát olyan volt, hogy ostorfonás, stb. Nagyon szerettek énekelni, nagyon szerettek táncolni. Középiskolás koromban én rengeteget mondtam verset Hajdú Dorogon, Debrecenben, utána.
0: De ki volt akkor... az, aki inspirált? Ki volt az, akit megláttál például egy filmvásznon, vagy egy színházban?
1: Nyilván Sós Imre volt az első ember, akire itt gondolok. Sokáig rám is fogták, hogy rokonok vagyunk, amit aztán félig be is bizonyítottak, meg félig le is, el is. Na, mindegy, ez egy... nem tiszta sor mai napig bennem, tehát Sós Imre volt az igazi példakép ott a filmjeivel, a Ludas Matyival, a Körhintával.
0: És miért nem Széttes Ádám?
1: Miért nem szép? Mert Sós Imre volt balmazújvárosi. Ez a nagy különbség, és ugyanúgy a pusztáról érkezett, mint ahogy én magam is érkeztem ott. Annak idején gyakorlatilag róla van az a híres történet, hogy mezítláb ment felvételizni, mert kitört a csizma a lábát. Na, én Ifával érkeztem a felvételire, és a Erzsébet hídon fordultunk meg az Ifával, mert túlszaladt a sofőr, meg is állított bennünket a rendőr, hogy itt nem lehet megfordulni, és mondta Kappás Misi bácsi, hogy nekem mondja, hát most fordultam meg.
0: Mondd is, akkor már volt neked kedvenced például a költőink közül, akit szívesen mondtál, magadénak érezted a gondolataid, vagy pedig még akkor nem alakult ez ki?
1: Alakult, Adi örök kedvencem, tehát Adiból élek mai napig, tehát Adi annyira közel áll hozzám a saját nyakasságával, hogyha ezt a szót már említetted. És az új iránti vágy, a múlt tisztelete, ez mind benne van az ő lelkületében, és ez rettenetesen nagy hatással van rám. Tehát én őt tekintem, mert elsőlegesnek a költők közül, bár ugyanúgy szeretem József Attilát, Arany Jánost, Petőfit, stb. A maiakat is nagyon-nagyon sok kedvencem van, aki van egy régi barátom, a Varga Rudolfnak hívják, remek költőnek tartom, tehát neki rengeteg versét tudok, és mondtam is. Nyitott vagyok a teljes magyar költészetre ilyen szempontból.
0: Ígérem, jó leszek. Hajdú Júlia és Brand István szerzeményét Rátonyi Róbert és Rátonyi Hajni adja elő.
2: Kislányom, hányszor mondtam néked, vesd már a rosszaságnak véget, azt tedd, mit mondok, és ne mást.

0: Nem értem tisztán ezt a célzást.
1: Anyutól nem hallasz már rég mást, mint azt, hogy magadra vigyázz. Te mégis mindig más csinálsz.

0: Létáfló.
1: Jó?
0: Jó.
2: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Csinos Molnár László színművésszel. 1990 és 94 között voltál a Színház és Filmművészeti, akkor még főiskola hallgatója, Zsámbéki Gábor osztályában végeztél. Kik voltak osztálytársaid, illetve mi volt a vizsga előadásatok?
1: Osztálytársaim, 12-en, 13-an voltunk egy osztályba, ebbe a Naszladi Éva, a Szalai Marian, Kis Eszter, Huszárik Kata voltak a lányok, fiúk, Schneider Zoli, Debreceni Csabi, Tímár Andor, Horváth Virgír, Molnár Tamás, Galambos Attila, na kit hagyok ki, tudod, mindig van valaki, aki lemarad, de Samek Géza.
2: Összetartó csapat volt?
1: Mondhatni, hogy jó osztály voltunk, tehát...
2: Összejártok néha most is esetleg?
1: Nem.
2: Nem.
1: Nem, de ennek több oka is van, tehát van, aki külföldön él, a Marian például Kanadában él, én Szolnokon életlen, tehát nagyon nehéz összeegyeztetni, nagyon örülünk egymásnak, mikor találkozunk sok-sok év után, egyszer-egyszer valakivel, Dévai Balázs kimaradt az előbb, és olyankor mindig nagyon örülünk egymásnak, de meglehetősen ritkán találkozunk.
2: Mennyire volt ez a csapat önkifejező, vagy mennyire ragaszkodtatok ti is a tanított dolgokhoz?
1: Arra lettünk trenírozva, hogy belülről dolgozzunk. Tehát ez az osztály, mindenki szereti megélni a dolgokat, nem pedig külső eszközökkel megmutatni, tehát elég önmarcangoló az egész társaság ezek közül, az emberek közül, és ezért én jó színésznek is tartom szinte mindegyiket kivétel nélkül.
2: Egy Zsámbéki osztályba lenni, az mindig egy nagyon nagy rangot jelentett a színészek között. De vajon mennyire volt ebben a tanár úrnak a személyisége, és mennyire volt a csapatnak az össz szellemisége?
1: Hát magának a Zsámbéki Gábornak a jelleme az már alakított bennünket, tehát már az formált bennünket egy olyan közösséggé, amilyennek ő elképzelte egy főiskolás osztályt, és nyilván ez kettőn áll a vásár, de mivel mi erre meglehetősen nyitottak voltunk, és igen-igen büszkék voltunk rá, hogy mi Zsámbéki osztályba járunk, ezért ittuk minden szavát, és törekedtünk arra, hogy ennek a feladatnak eleget tegyünk.
2: Eperfagyi. Harsányi Béla és Gédénes György szerzeményét Kovács Eszti előadásában halljuk.

Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén a természet és a magyar dallamkincs különleges kapcsolatát ünnepeljük. A Madarak és Fák Napja nem csak a természet védelméről szól, hanem arról a mély, évszázadokon átívelő lelki kapcsolatról is, amely a magyar ember és környezete között él. Népdalainkban és magyar nótáinkban a madarak nem pusztán szereplők, üzenethozók, jelképek. A fecske például a hazatérés, az otthon melege, a hűség és a megújulás szimbóluma. Ahogy tavasszal visszatér, úgy hozza magával a reményt és az új kezdet ígéretét. A fák, az ereszek, az udvarok képei pedig mind a falusi élet bensőséges világát idézik, azt a közeget, ahol ezek a dallamok megszülettek, és ahol a természet még szinte együtt lélegzett az emberrel. Ebben a hangulatban csendül fel most az Eresz alatt fészkel a fecske című csárdás, Nógrádi Tóth István, Csala Judit és Sárközi Béla zenekara előadásában. Ez a dal egyszerre hordozza a természet közelségének meghittségét és a csárdás lendületes, életigenlő ritmusát.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Csinos Molnár László színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Budai Beatrix, Dócs Péter és Bányai Márton is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton csütörtökön lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tiszapárt kultúrpolitikusa. Nagy Ervin közölte, az új kormány megalakulása után nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élen. A vezetőposztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az igazgató több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Lényegesnek nevezte emellett a közvetett támogatási rendszer, az adóvisszatérítés azonnali stabilitását, valamint hogy a filmes felsőoktatást stratégiai kérdésként kezelje az új kabinet. A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, ezt mondta Orbán Viktor Dopmen podcastjában, értékelve az idei első negyedéves gazdasági adatokat. A távozó miniszterelnök utolsó teljes hivatali napján úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján.

0: M3-as metró, valamint a 4-es és a 6-os villamos. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport is, több vonalon bővítik a kapacitást, a forgalmas intercityket, illetve interrégiókat több kocsival, vagy nagyférő helyes motorvonatokkal indítják. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Csinos Molnár László színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Bányai Márton, Dócs Péter és Budai Beatrix is. Illényi Katicával és Farkas Bálinttal kezdünk, akik egy sláger egyveleget adnak elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Dóri József adja elő a Bazsamári Libája című tradicionális csárdást.

öt lépett utána, sáros lett a pazsamári fehér alsó szoknyája. Ez a csárda, te hangod.

0: szaknyája. Mit ér a gondosságom, ha bárba leesett a fehér alsó szaknyája.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Csinos Molnár László színművésszel. 1994 és 97 között voltál a budapesti Katona József Színház tagja.
2: Így igaz.
1: Milyen szereplehetőségek vártak rád itt?
2: Zsámbéki osztályba végeztem, mint már említettük, és ő volt a Katona József Színház akkori igazgatója, és mint végzős diákot, sőt, már a harmadik év végén gyakorlatra is oda mentem én ki. Ő hívott oda saját magához.
1: Illetve. Tehát nem voltál vidéki gyakorlaton?
2: Nem voltam vidéki, én utána kerültem le 4 évvel vidékre.
1: Addig, akkoriban addig. Pedig még mindig ért ez a tudat, hogy egy színésznek, ha elvégzi az egyetemet, a főiskolát, akkor menjen le és vidéken próbálja magát. Ez egy nagy kiváltság lehetett azért, hogy itt Budapesten voltál.
2: Mivel szerződést ajánlottak, így nem volt kérdés, hogy maradok aztán. Ennek a hiányát én magam is beláttam, hogy lehet, hogy jobb lett volna vidéken kezdeni. Négy évvel később lementem, azóta viszont ott vagyok.
1: És valóban úgy van, hogy a vidéki színész az mindent eljátszik, a budapestinek meg talán adnak egy-egy szerepet.
2: Így van, a Katonával is nekem az volt a legnagyobb problémám abban az időben, 24-25 évesen, hogy sorbaállás volt. Rengetegen voltunk fiatalok, nagyon-nagyon ritkán került az emberre sor, hogy megmutathassa magát, ezért aztán ez kevésnek találta sok mindenki, és akkor mozdultunk.
1: Fordulj ügyesen! Szirmai Albert és Emőt Tamás szerzeményét Andor Éva, Palcsó Sándor és Sebestyén András adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. július 27-i tatai előadásán rögzítettük. Budai Beatrix adja elő Báder Ernő és zenekara kíséretével Boka Károly és Herodek Sándorné csárdását. Csitt csak rózsám! Csitt!

Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Csinos Molnár Lászlóval. Említetted már, 1997-től vagy a szolnoki Szigligeti Színház színművésze. Ebben az évadban milyen előadásokban láthatunk, és milyen szerepkörben?
1: Ebben az évadban ment egy Mici néni két életre című, ahol a Gál Alfrédot adom a Gombos Judittal, ő a Mici néni, aki a kismacska.
0: De még azért fiatalok vagytok ehhez a szerephez.
1: Annyira nem vészes a történet, én pedig a Páger Antal szerepét játszom benne így a filmmel összevetve. Nagyon-nagyon nagy sikerrel megy, és nagyon szeretjük játszani, egészen jó szórakoztató előadást.
0: Itt sok zene is van már ebben az előadásban a filmhez képest.
1: Ez egy abszolút zenés vígjáték.
0: És te hogy birkoztál meg a zenével, az énekléssel?
1: Nincs vele különösebb problémám, bár a főiskolán bebizonyították számunkra, hogy mi nem tudunk énekelni, úgyhogy egyre se énekelni, se táncolni. Utána rájöttem, hogy mégis tudok énekelni is, meg táncolni is, csak együtt a kettőt nem, mondta az egyik kollégám. Nem áll annyira közel hozzám a zenés műfaj, tehát én inkább a prózait tolnám, de időről időre vidéki színháznál meg pláne előfordul, hogy meglepnek bennünket ilyen feladatokkal is, és ott is helyt kell állni.
0: 97, az majdnem 30 év, ugye? A közönség téged megszokhatott, mint drámai színészt. Ők hogyan fogadták a publikum azt, hogy hát egyszer csak a mi kedvencünk elkezd énekelni?
1: Nem csak drámai színész voltam, én inkább azt úgy fogalmaznék, hogy prózai. Tehát ebbe beletartozik a vígjáték ugyanúgy, mint ahogy a vérdráma. Tehát ezen a pályán én jó, játszottam egy Eldorádót, a Monorit játszottam benne, Szóri Militarú rendezte, játszottam Csiszár Imrénél a Lócsiszár Virág vasárnapja, Kolhász Mihályt, játszottam Kreont, játszottam Almavívát, tehát játszottam Trufaldinót, Rippafrattát, tehát végig tudom mondani mind a két oldalt, hogy miket csináltam benne, tehát miket játszottam.
0: Tehát nem volt meglepő.
1: Nem volt meglepő, tehát hogyha Lopahint játszottam a Színetárnál a Cseresznyéskertbe, egyik próba folyamat alatt majd következett a Két Úr Szolgája, a Trufaldino a Bodroginál a következő szerep, tehát egyik ide, másik oda.
0: Száz ördög bújt belém. Nádas Gábor és S. Nagy István szerzeményét a Módos énekegyüttestől halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. A Magyar Banda, Pál István Szalonna és bandája, valamint Törőcsik Franciska előadásában halljuk az Édesanyám Rózsafája című magyar népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Csinos Molnár Lászlóval. Ez a csinos előnév, ezt te választottad, mert sok Molnár László van, vagy pedig ráaggatta a szakma? Jellemző egyébként rád a csinosság?
1: Ezt nem tudom, de legelőször is hosszú ível mondjuk, csínos, és az édesapámnak volt a gyakorlatilag a beceneve, vagy gónyneve, vagy minek is mondjam, milyen előneve, tehát őt hívták csínosnak, úgy nem is ismerték, hogy Molnár János, hanem csínos, és akkor mi voltunk a három fiúgyerek, mi voltunk a kis csínosok.
0: Mind a hárman csínos
1: maradt? Hát ez gyakorlatilag, mint vezeték névhez csapódott hozzá ez a csínos történet. Azután ezt én a főiskolán egyáltalán nem használtam, és egyszer előállt az a faramuci helyzet, hogy más szónokon játszottam, és ott rendezett a Molnár Laci nevezetű színész kollégám, akit szintén Molnár Lászlónak hívtak, de elkerültük egymást, én főiskolán én nem találkoztam vele, ő akkor Nyíregyházán volt, és ő a musical vonalat vitte, és ott mikor beleszólt az ügyelő a hangosba, hogy Molnár Lászlót kérem a színpadra, na most akkor valamit csináljunk. És akkor már ott a csínost rólam tudták, úgyhogy én csínos Molnár lettem, ő meg a musical Molnár, úgyhogy aztán úgy hívtak, hogy musical Molnár Lászlót hívják, vagy csínos Molnár. És azóta én nem akartam ezt használni, de rengeteg helyen elkezdték így leírni, elkezdték így mondani, tiltakozni pedig nem fogok.
0: Hogy
1: ellene,
0: hosszú ível kell
1: hosszú
0: mondani.
1: Ível, így van. Hosszúval.
0: Muki! Garai Imre szerzeményét Csákányi Lászlótól halljuk.

0: professzorhoz nem sokára jött egy új beteg. Panaszkodott, szédülök, ujjaj, ez mi lehet? Igaz, hogy a feleségem Ruth-ul elhagyott, s a világon olyan nagyon egyedül vagyok. Professzor úr szeme erre elmosolyodik, hát menjen csak a cirkuszba és nézze meg Bukit. Hallgassa meg, felvidul, és nem lesz már beteg. Ám a férfi könnyes szemmel mondja, nem lehet, hiszen én vagyok Muki, az énekes póc, a potron duci, a bajszom sárga kóc. Én vagyok Muki, kit nője elhagyott, elment a nyuszi, most már minek vagyok. Tanár úr, én bevallom, minden szavam hazugság a poronton. Elment a nyuszi, és könnyes lett a kóc. Én vagyok Muki, az énekes bohóc.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Jamie Bosch Hegedűs a háztetőn című musicaljéből következik a bordal, Németh Attila, Pálfalvi Attila és Laki Péter előadásában.

0: az élet. Csak így áll és elszáll a gond. Ígyunk a papára,
1: kisfia,
0: mamára,
1: boldogan.
0: Hát csak így áll, te port, emberek, mindenki az én vendégem.
2: Hát aztán mi az okozitor?
0: Az új esztendő.
2: Ó, oh, aztán milyen lesz az?
0: Remélem boldogabb, mint az előző.
2: Az nem ártalom. Hát akkor, mazel tov!
0: Bujék!
2: Bujék!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Csínos Molnár László színművésszel. Nemrég a rádiókabaré felvételén találkoztunk. Kedveled ezt a műfajt?
1: Igen, igen, igen. Mindig nagyon-nagyon szerettem, nagyon nagy tisztelője voltam a nagy humoristáknak, és imádom a humort, magam is élek vele, ahol csak találkozom vele, úgyhogy nagyon kellemes meglepetés volt közétekbe menni, és nagyon tanulságos is volt egyúttal, mivel ott hatalmas gólemek voltatok ott sorra, soroljam a neveket, hogy a Bak Szilvitől a Maksáig, te, a Vida, Peti, kik voltak még, a sokan voltunk, és hirtelen a zavarba is jöttem, és mikor ott a Ihos Jóskának a falugyűlésen meg kellett szólni, hogy Jézusom, hát itt minden hang foglalt, tehát mint a szinkron stúdióban, hogy most hova is mérjem be magam, hogy körülbelül, de nagyon tanulságos volt, úgyhogy ha még egyszer oda keveredek, nyilván
0: Most szembe dicsérlek téged, nagyon sok kollégád vendégként van most nálunk, akik ezt a műfajt igazából nem művelik, a rádiókabarét. De annyira tökéletes voltál az első pillanatban, hogy téged még a rendezőnek se kellett egy pillanatra se instruálni, úgyhogy valóban otthonosan vagy ebben a műfajban, de szerinted a drámát vagy a komédiát nehezebb játszani egy színésznek, ha például van egy úgynevezett smirgeli közönség?
1: Azt szokták mondani, hogy a vígjátékot nehezebb játszani, én ezzel nem igazán értek egyet. Az, hogy egy drámában előbb bányássza magából a színész a valódi, igazi érzelmeket, amik tényleg hatnak, hogy azok nem őkönnyek, hanem igaziak legyenek, hogy azok az indulatok jöjjenek elő, ami nem játszva, hanem megélve van, én azt nehezebbnek tartom, mint egy egyszerű poentírozást, és vagy vastag ceruzával megrajzolni egy figurát. Tehát szemben sok mindenkivel én nehezebbnek tartom a drámát.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Csínos Molnár László, Jászai Mari díjas színészrendező volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Szentirmai Ákos és Bradányi Iván szerzeményét Bács Ferenc előadásában. Színek.

úgy várlak én. Rózsaszínű álom, bíborszínű ég, zöld levél a fákon, rólad mond mesét. Sárga levelek, az ősz már közeleg.

0: vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Janza Kata, Kurkó József Kristóf és Farkas Rozika is. A hírekig Selmeci

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Ma 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. A választáson győztes Tisza párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását. Az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt, aki ezt követően leteszi a hivatali esküt. A posztra a Tisza párt elnökét Magyar Pétert kérte fel a köztársasági elnök. Egy friss medián felmérés szerint a teljes lakosság 61%-a támogatja a Tisza pártot. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Melléthelyi Barna Márton csütörtökön lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak, de a Tisza párt választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte, fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Ezt mondta Orbán Viktor Dokmen podcastjában, értékelve az idei első negyedéves gazdasági adatokat. A távozó miniszterelnök utolsó teljes hivatali napján úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdő kultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasút

0: hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Farkas Rozika, Kurkó József Kristóf és Jan Zakata is. Utri Annával kezdünk, aki Bura Sándor és zenekara kíséretével adja elő Kalmár Tibor és Fehér István csárdását. A szeretőm Dunántúli.

0: a kis kési.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Jan Zakata és Zarecki Miklós adja elő Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeményét. Oda vagyok magáért!

0: és jó a padon tenyér, minden volt a édes ott légyenyér. Éljen az élet, és lenjen a dal, jöjjön a csók, ha az estet akar. Vár az a kis lap a dom tetején, gyere oda édes ott légyenyér.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Palló Imre adja elő Magyari Imre és zenekara kíséretével idősebb Rácz Pali és Lukácsi Sándor hallgatóját. Lehullott a rezgő nyárfa.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most az első emelet zenekar adja elő Berkes Gábor és az első emelet szerzeményét. Boldog névnapot!

0: biga biga, maskari kacsiga biga, hai. A csapolya nei, hai, meg ne álljon, ai, ai. Csiga biga, maskari kacsiga biga, hai.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Hungária együttes előadásában halljuk Fenyő Miklós és Szikora Róbert szerzeményét. Várni rád egy éjjel át!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Törőcsik Mari adja elő Kola József és Szenes Andor örökzöldjét. Ott fogsz majd sírni.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 725. adást hallották, Ökrös László és Vadász Károly muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 139. adása.

Életének 80. évében, 2026. április 27-én elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjjal és Nemzetművészedíjjal kitüntetett előadó művész. Az 1970-es évek elején indult, már a világhírűvé vált magyar táncházmozgalom egyik kezdeményezőjeként tekintünk rá. De emellett később szellemi vezetője, szószólója, média személyisége is lett. Kulcs szerepet vállalt a Hagyományok Háza létrehozásában, és részt vett a Zeneakadémia népzenetanszéke megalapításában, hogy az alulról szerveződő mozgalom vívmányait biztos intézményi háttér támogassa. A Sebő együttes vezetőjeként az énekelt vers műfajának hazai kibontakozásában volt meghatározó szerepe. Ezen a hétvégén Sebő Ferencre emlékezünk.

Életműve jóval több, mint előadó művészi, zeneszerzői és kutatói eredményeinek összessége. Évszázadokon, etnikumokon, ideológiákon átívelő víziót hagyott ránk a populáris kultúra és a magas kultúra, a zene, a tánc és a vers, de épp úgy a jelen és a múlt, a kulturális örökség egységéről egy értékesebb jövő reményében. Ez a vízió magával ragadó személyiségével együtt örökre átformálta a magyar népzenekutatást, zenei életet és közművelődést.

Mert nem rab a hagyomány, hogy őrizzük, vagy beteg, hogy ápoljuk. Intett sebő oly sokszor, hanem hogy megéljük és szeressük. Abban a széttagolt és összetartó, egységes és sokszínű, történeti és kortárs, egyszerű és összetett, felfoghatatlan és megfejthetetlen formájában, amilyen.

0: muzsikált a Sebő együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ezekben a percekben kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A választáson győztes Tisza párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását. Az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt, aki ezt követően leteszi a hivatali esküt. A posztra a Tisza párt elnökét, Magyar Pétert kérte fel a köztársasági elnök. Egy friss medián felmérés szerint a teljes lakosság 61%-a támogatja a Tisza pártot. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak, de a Tisza párt választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte, fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Szlovákia jó szomszédi kapcsolatokat szeretne ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri az új kormányfőt, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, a leendő magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szembenállók között. Volodymyr Zelenszkij kijevi államfő közölte, hogy utasította az ukrán hadsereget, hogy a korábbi tervek ellenére ne támadja meg a mai győzelem napja alkalmából tartandó moszkvai katonai felvonulást. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21

Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az első magyarországi városi táncházat 1972. május 6-án tartották Budapesten a Liszt Ferenc téri könyvklubban. A Hagyományok háza 2012 óta évente rendezi meg ennek évfordulóján a Táncház napja eseménysorozatot, amelynek keretében a Liszt Ferenc téren ma egész délután népzenei koncertek, táncházak és kézműves programok zajlanak. A programsorozat a Zeneakadémia nagytermében 19 óra 30 perckor kezdődő koncerttel zárul. Idén egy olyan ünnepi népzenei koncertet tervez közösen a Hagyományok háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, amelyben 5 népzenekutató szellemi öröksége elevenedik meg. A 125 éve született Domokos Pál Péter és Rajecki Benjamin, a 120 éve született Manga János, valamint a 100 évvel ezelőtt született Kallós Zoltán és Pesovár Ernő népzenei gyűjtéseiből válogatott a koncert szerkesztője és rendezője Árendás Péter. Mai műsorunkban a ma esti fellépők felvételeiből válogatunk. Első hangfelvételünkön kalotaszegi, mérai zenét hallunk, az idén Táncház díjjal kitüntetett kiváló erdélyi banda az Üsztörű zenekar előadásában. Az Üsztörű prímása Major Levente már fiatalon beleszeretett a híres mérai hegedűs Antal Ferenc öregárus játékába, amelyet Kallós Zoltán többször is felvett az 1960-as és 70-es években. Mérai legényest, verbunkot, csárdást és szaporát játszik Major Levente, három húros kontrán a korondi származású Szász József, nagybőgön pedig testvére Szász Lőrinc kísér.

Még a most hallott Mérai Muzsikával Kallós Zoltánra emlékeztünk, a következő műsorszám már egy kevésbé ismert néprajzkutatónak, Manga Jánosnak állít emléket. Manga éppen 120 éve, 1906 nyarán született az Ipolymenti Pereszlényben, és egész életében szoros kapcsolatot ápolt tágabb szülőföldjével, a Felfölddel és a Palócvidékkel. Fő kutatási területei az ünnepi népszokások, a katolikus vallásos néprajz és a pásztorművészet. Igazgatója volt a Balassagyarmati Palóc Múzeumnak, majd nyugdíjazásáig a Magyar Tudományos Akadémia néprajzi kutatócsoportjának fő munkatársaként dolgozott. Most Ipolymenti Dudazene következik az esti koncerten is fellépő Istvánffy Balázs előadásában.

Az 1950-es évek elején a Manga János vezette Balassa Gyarmati Múzeumban dolgozott egy nála 20 évvel fiatalabb muzeológus, Pesovár Ernő. Ő később a hazai néptánc kutatás megkerülhetetlen alakja lett. Martin Györgyhöz fűződő szoros barátságban, valamint generációjának több tagjával együttműködve alkották meg azt a tudásbázist, amely a 20. század hagyományőrző népművészeti mozgalmainak elméleti alapjává vált. Az alkotócsoport tagja volt még testvére Pesovár Ferenc, valamint András Falvi Bertalan, Borbé Jolán, Lányi Ágoston és Mácz László. Pesovár és társai számos publikációja közül érdemes kiemelni az 1983-ban kiadott A körverbunk története típusai és rokonsága című könyvet. Ehhez kapcsolódóan most rábaközi verbunkok következnek. Németh Dénes és Takács Ádám hegedűjátékát Kuti Sándor cimbalmon, Nagy Zsolt Brácsán és Mohácsi Albert bőgőn kíséri.

Pesovár Ernő néptánckutatóként nem csupán a tudományos kutatás területén alkotott maradandót, de 2008-ban bekövetkezett haláláig az amatőr néptánc mozgalomnak is állandó segítője, támogatója, valamint a Magyar Állami Népi Együttesnek is szaktanácsadója volt. 5 könyve és körülbelül 150 írása jelent meg. A dél-dunántúli területeket is kutatta. A somogyi táncok mellett a sárközi falvakban, Decsen és Alsónyéken is gyűjtött. Most dunamenti tambura zene következik a Táncház napi gála koncerten is fellépő Csonka Balázs vezette Pendergő tambura zenekartól.

A ma esti Táncháznapi gálakoncerten a 125 éve született Rajecki Benjamin, ciszterci szerzetes, teológia doktor, népzenekutató és zenepedagógus munkásságáról is megemlékeznek. A Zeneakadémián Kodály Zoltán óráit is látogatta, aki később meg is hívta őt a Népzenekutató Intézetbe. A középkori egyházzene kutatása mellett Lajtával közösen dolgozott a Pátria lemez sorozatok felvételein és kiadásán. Élete sok szállal kötődött a mátravidéki tájhoz. Többek között Pásztón is gyűjtött, mely lakóhelye és munkahelye is volt, és a halál is itt érte 1989-ben. Most pásztói dallamok következnek a Dobroda zenekar előadásában. Fekete Borbála énekel.

Rajeszky Benjaminnal azonos évben, 1901-ben született, a történelmi Magyarország határain kívül eső moldvai területek népzenéjét elsőként kutató Tomokos Pál Péter. A Hargita megyei Várdot falván paraszti családba született, később Széchenyi díjas történész és néprajzkutató már fiatalon, 1929-ben elindult a moldvai csángók közé gyűjteni, oda, ahová Bartók és Kodály sem jutott el. A II. Világháborúig Erdélyben élő és dolgozó kutató és pedagógus szervezte meg először Csíksomlyón az Ezer Székely Leány Napja nevű, ma is élő rendezvényt. Számos könyvben publikálta az ott gyűjtött archaikus zenei anyagot. Következik most egy moldvai összeállítás a Tázlóval, amelyben Enyedi Ágnes énekét, Draskóczi Lídia hegedűs és Németh László kobzos kíséri.

Kedves hallgatóink, a Táncrend mai műsorában a Zeneakadémián ma este megvalósuló Táncháznapi gálakoncert zenei anyagából a közreműködő előadók és együttesek felvételeiből válogattunk. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök, Pénzes Géza nevében a műsorvezető Liber Endre. Adásunkat Kallós Zoltán emlékére felhangzó boncidai muzsikával zárjuk. Előadja Ocskai Ritai zenekara, énekel Benkő Dóra Rózsa és Enyedi Ágnes. Ne felejtjék, műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Ma 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Még ma miniszterelnöké választják Magyar Pétert, a választáson nyertes Tisza párt elnökét, lista vezetőjét. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy már az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor, Magyarország számára pedig a békés építkezés kezdetét jelenti, tette hozzá. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak, de a Tisza párt választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte, fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Szlovákia jó szomszédi kapcsolatokat szeretne ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri az új kormányfőt, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok olyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, a leendő magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett. A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések közepette rendezték meg, az orosz fővárosban a mobil internetet is lekapcsolták. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel mától 3 napos tűzszünet lép életbe Kijev és Moszkva között. Egyúttal újabb 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki a szemben álló felek. Az időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
0: Danko Extra. Ma a nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
5: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a mai Danko Extra című műsorunkban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix
6: és ifjabb Sárközi Lajos.

0: Az a közeg, ahol felnőtt, tele volt zenével és művészettel. A népdal ott nem színpadi műfaj volt, hanem a mindennapi élet része. Ünnepeken, családi alkalmakon, vagy akár munka közben is megszólalt.
1: Hangjára a II. Világháború idején figyeltek fel Kolozsváron. A színésziskolát is itt végezte el. A háborús évek azonban nem kedveztek a művészi pályakezdésnek, így tanulmányait csak a béke után kezdhette meg. 1945-ben Józsa Béla Ateneum művészképzőjében tanult, ahol kiváló mesterek tanították. Tanárai között volt Borbát Magda, Macalik Gabriella és Pór Lili is.
0: Később magánúton is képezte a hangját Lorenz Cornéliánál és Szikosi Gizellánál. Már ekkor látszott, hogy egy különleges hanggal és egy erős színpadi jelenléttel rendelkező művész bontakozik ki.
1: Lali, hagyj kérdezzem meg tőled, hogy te mikor találkoztál először Kovács Apolónia hangjával? Emlékszel erre?
0: Hát nem akarok ilyen nagyon nagy számokat mondani, de ez az igazság, hogy szerintem már ilyen 5 éves koromban hallhattam a televízión keresztül, vagy akár a VHS felvételeken keresztül, ugyanis nálunk mindig szólt a magyar nóta, és hát természetesen az elsők között volt mindig Kovács Apolónia, nagy kedvence volt a családnak.
1: Hogyan emlékszel vissza rám így gyermekkorodból? Milyen kép vetítődik ki eléd róla?
0: Azt hiszem, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az a fenséges elegancia, ahogy viselkedett a színpadon, és természetesen, ahogy énekelt, és mégis benne volt egy olyan íz, amit szerintem csak a legnagyobbak tudnak, így nem hiába írta be magát a legnagyobb nótaénekesek közé.
1: És hát azon túl, hogy azért képezte tudását, fejlesztette magát különböző színiskolákban és énektanároknál, az ő titka szerintem az maximálisan kimeríthető abban, hogy teljesen ösztönösen volt egy olyan érzéke hozzá, úgy a hangjával, mint a színpadi megjelenésével, ami viszont nem tanítható.
0: Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy amikor a jó értelemben vett falusi íz, és az mellé jön egy tanultság, akkor az szerintem egy olyan páros, ami legyőzhetetlen.
1: És akkor hallgassuk már is mai műsorunk főszereplőjét, Kovács Apolóniát. Megy 1971-es rádiófelvételen, Nyárád menti népdalok csendülnek fel, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarát Berki László prímás vezeti. Kovács Apolónia éneke.

leszek én soká árva. Lefekszem a más ágyába. Szerettelek sok ideig, szeredától csütörtökig. Ugye ma van sok szép idő, száradjon beléd a tüdő. Aki rám haragszik, ráz a hideg tavaszig, akkor sem békélik, ráz a hideg mindétig. Ha nem múlik haragja, törje ki a nyavaja. De milyen nyavaja? Hát a válogatós nyavaja.

0: Továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják itt a Magyar Zene Rádiójában. Ma Kovács Apollóniára emlékezünk. A legtöbben ma már elsősorban magyar nóta és népdalénekesként gondolnak rá, pedig fiatal művészként komoly színházi pályát is felépített. A kolozsvári képzés után egy nagyenyedi magántársulatnál lett színésznő, majd 1949-ben a nagyváradi Szigligeti Színházhoz szerződött. Ott rendkívül sokféle szerepben láthatta a közönség.
1: Játszott például Huszka Jenő Gülbaba című operettjében, ahol Fatimen szerepét alakította. De Shakespeare a Makrancos Hölgy című darabjában is színpadra lépett, Móri Zsigmond Rokonuk című művében Lina szerepét kapta. Lope de Vega a Kertész kutyája című darabjában pedig Marcellát játszotta.
0: A repertoárban klasszikus operettek és prózai darabok is szerepeltek. Fellépett Johann Strauss a Cigánybáró című operettjében is Cipraként, és Szigligeti Ede Lilionfi című művében is.
1: A színház mellett azonban egy másik zenei világ is jelen volt az életében. Nagyváradon rendszeresen énekelt a római katolikus székesegyház kórusában, és ez az éneklés már egyre inkább a népdal felé vezette.
0: A mai műsorban már hallottunk népdalokat Kovács Apollónia előadásában, méghozzá gyermekkorát idéző kis csokrot fűztünk össze. Nyárádmenti népdalok csendültek fel akkor, és most olyan klasszikus magyar nóta felvételeit halljuk, melyek azt hiszem, hogy a Dankó Rádió hallgatói körében is igazán népszerűek. Lajoshoz fordulok, milyen nóták jutnak eszedbe Kovács Apollóniáról? Melyek azok a dalok, csárdások, amelyeket te is szívesen játszol akár?
1: Hát rengeteg. Én azt hiszem, hogy Kovács Apollónia, Pólika ebben is egy nagy úttörő volt. A 70-es, 80-as években úgymond ő hozott be olyan nótákat és csárdásokat, amit utána szerintem nagyon sok mindenki tőle vett át. És itt beszélhetünk nagyon jó nevű nótaénekesekről. Úgyhogy rengeteg olyan nóta van, akár a Némújon el a hegedűn, vagy a Országúton hosszú a jegenyes sor. Tehát itt azt hiszem, hogy reggelig sorolhatnám a jobbnál jobb nótákat, csárdásokat, és azt hiszem, hogy a cigánydalokban is hozott egy olyan stílus irányzatot, ami mai napig meghatározó a mi kis zenei műfajunkban, világunkban, a magyar nótában.
0: Hát akkor most hallgassunk cigánydalokat Kovács Apollónia előadásában, itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: Továbbra is itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Budai Beatrix
1: és ifjabb Sárközi Lajos.
0: Kovács Apolóniára emlékezünk ma ebben a szűk egy órában. Kovács Apolónia életében a népdal valóban fontos szerepet játszott. Az 1950-es években a kolozsvári rádióban gyakran hallhatták a felvételeit. Ezek a rádió műsorok akkoriban nagyon sokat jelentettek, hiszen a népzene egyik legfontosabb közvetítői voltak.
1: Az évtized második felében már a Magyar Rádióban is megszólalt a hangja. Ebben nagy szerepe volt későbbi férjének, Grabóc Miklós zenetudósnak, aki felismerte az ő különleges tehetségét. Grabóc Miklós, a Magyar Rádió egykori szerkesztője, Kolozsváron hallotta Apolóniát énekelni. Egyedi éneklési stílusa és előadásmódja nagy hatással volt rá, így Apolónia rövid időn belül már a Magyar Rádió legendás stúdiójában találta magát.
0: Egyre több felkérést kapott a Magyar Rádió szerkesztőitől, így 1961. novemberében áttelepült Magyarországra, és Budapesten kezdett új életet. Szabad foglalkozású előadó művészként dolgozott, és ettől kezdve a magyar cigánydalok, magyar nóták és népdalok előadásával vált ismerté.
1: Az ő éneklésében volt valami különleges erő. A hangjában ott volt az erdélyi tájak világa, a székely népdalok íze, és az a hitelesség, ami nélkül a népdal és a magyar nóta nem tud igazán megszólalni.
0: Kovács Apolónia számomra a magyar nóta műfajának egyik legnagyobb alakja, és hát az első nóták között volt a Vallomásra küldöm a szívemet néked című hallgató, amit előszeretettel énekelek a mai napig. Körülbelül 26 évvel ezelőtt tanultam meg, és szerintem mi még ezt nem játszottuk együtt.
1: Hát nagy nyilvánosság előtt biztos, hogy nem, de én már hallottam tőled. Szerintem már neked is az egyik ikonikus nótáddá vált.
0: Hát azért ne essünk túlzásokba, de nagyon
1: én
0: szeretem.
1: Én megengedem magamnak.
0: Köszönöm. Lali, eljátsszuk együtt így egy szálhegedővel. Egészen más fényt kap szerintem ez a nóta.
1: Én alig várom, hogy megint muzsikáljunk közösen, és főleg ezt a gyönyörű nótát.
0: Fogadják sok szeretettel.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Danko Extra című műsorunkat hallják. A mai adásban Kovács Apolónia Kossuth Díjas előadó művészre emlékezünk. Kovács Apolónia énekhangját hamar a tengeren túlon is megismerhették. Már 1962-ben elkezdett külföldön fellépni, és a következő évtizedekben a világ számos pontjára eljutott.
1: Turnézott például Svédországban, Finnországban, és egészen távoli országokban is fellépett, például Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon is vendégszerepelt.
0: Aztán 1964-ben házasságot kötött Grabóc Miklóssal. A kapcsolatuk nem csak házasság volt, hanem egyfajta művészi szövetség is. Együtt gyűjtötték a dalokat, és sok népdalt dolgoztak fel közösen. Sőt, több olyan dal is van, amelyet Kovács Apolónia fordított magyar nyelvre. Ez a gyűjtő munka nagyon fontos része volt az életének, hiszen a népdal hagyománya nem csak az előadásról szól, hanem a megőrzésről is. A következő kis összeállításunkban egy nótát, egy csárdást és egy friss csárdást is hallhatnak. Keresek egy csendes zugot, csak úgy mondom magának, és hej de ládé, de ládé. Közreműködik Déki Lakatos Sándor, Boros Lajos és a Magyar Rádió népi zenekara. Keresek egy

0: bánom az illatot a virágtól, az éneket minden dalos a madártól, visszaáll innen Dunántól, de a csók egyedül csak magától.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótán.

0: továbbra is Kovács Apolóniára emlékezünk itt a Dankó Extra című műsorunkban. Kovács Apolónia felvételei igazi kincsek, szinte minden nap hallhatóak itt a Dankó Rádió hullámhosszán a rádió indulása óta. Számos nagy lemeze is megjelent, ezek között ott találjuk a Hungarian Songs című albumot is, a Cigánydalok című kiadványt, valamint a Magyar Nóták és a Székely Népdalok felvételeit. Később olyan albumok jelentek meg, mint a Hely Deládé Deládé, a Bíró Uram vagy a Hosszú útnak Hosszú pora.
1: Ezek a felvételek ma már a magyar népdalkincs fontos dokumentumai. És nem csak előadóként volt jelen a zenei életben. Zsűrizett például az 1984-es Nyílik a Rózsa énekversenyen is, olyan nagyságok mellett a teljesség igénye nélkül, mint Melis György, Kalmár Magda és Szalai László.
0: Kovács Apolónia duett felvételeket is hagyott ránk, többek között Bokor Jánossal is énekelt. Most következzen a 25 szár rózsa című magyar nóta itt a Dankó Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, önök még mindig a szombati Danko Extra című műsorunkat hallják. A mai napon Kovács Apolónia művésznőre emlékezünk. Kovács Apolónia számos kitüntetésben részesült. 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét kapta meg. 1998-ban Léra díjjal tüntették ki. 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével ismerték el a művészetét. Pályájának egyik legnagyobb elismerése pedig a 2011-ben odaítélt Kossuth díj volt. Sajnos ezt a kitüntetést már nem tudta személyesen átvenni. Bea, én úgy tudom, hogy neked van egy kedves történeted Apolóniával. Elmesélnéd nekem is, természetesen a kedves hallgatóknak?
1: Igen, és hát már számos helyen ezt megosztottam a hallgatósággal, de tényleg annyira meghatározó élmény, hogy sosem hagynám ki, ha éppen ez a téma üti fel a fejét. Szóval még a 80-as évek végén, 90-es évek elején apukámmal elmentem egy előadásra, egy szabadtéri előadás volt, ez egy ilyen nagy téren, vagy egy ilyen parkban volt felállítva a színpad, és számos fellépő közreműködött, tehát most sok mindenkit mondhatnék, például Korda György és Balázs Klár is fellépett, de emlékszem Csepregi Évára. Egy ilyen vegyes műsor volt, voltak népzenészek, és ott voltak magyar nóta énekesek is, és mi a művész gyerekek labdáztunk, tollasoztunk, ahogy ez kell, rohangáltunk, kergettük egymást, és felkonferálták Kovács Apolóniát, és akkor, ahogy apukám így elmesélte, meghallottam Póli hangját, a labda kiesett a kezemből, odaszaladtam a színpad mellé, tátott szájjal végignéztem, végighallgattam a Póli 15 perces műsorát, majd amikor befejezte, akkor én is úgy gondoltam, hogy nekem már nincs is több dolgom ott a színpadon, és visszamentem labdázni. De a műsor folytatódott tovább, szóval nagyon érdekes, hogy milyen hatást
0: kelted. Miből lesz a cserebogár, és tényleg ez egy művész gyereknél már milyen hamar meg tud mutatkozni, hogy mennyire érdekli akár a zene, vagy akár különösen egy előadó, úgyhogy ez tényleg fantasztikus, és hát neked akkor még ez egy gyönyörű személyes emlék, hogy hallhattad
1: igen, bár nagyon pici voltam, aztán amikor már nagyobb bacska lettem, akkor találkoztam Pólikával. De ami viszont nem adatott meg életemben, hogy amikor én már aktívan részt vettem ebben a műfajban, akkor ő már visszavonultan élt, és így egy műsorban sajnos sosem léphettünk fel együtt.
0: Hát ezt azt hiszem, hogy mindannyian sajnáljuk. Kedves hallgatóink, most pedig ismét egy remek nótacsokrot hallhatunk, természetesen Kovács Apolónia előadásában, melynek első nótája az Az én bánatom már nagyon csendes bánat című magyar nóta. Jelen esetben kísér Lakatos Sándor és zenekara.

0: Kedves hallgatóink, Szombati Dankó Extra című műsorunkban Kovács Apolóniára emlékeztünk, aki életének utolsó éveiben súlyos betegségekkel küzdött. 2012. november 17-én Budakalászon hunyt el. Nyughelye a budapesti Fiumei úti sírkertben található.
1: Az ő életútja szépen példázza, hogyan tud egy erdélyi faluból induló énekhang a világ koncerttermeibe eljutni, miközben végig megőrzi a népdal eredeti erejét.
0: Kedves hallgatóink, búcsúzunk Önöktől már, a munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában, a Dankó Extrában. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix
1: és ifjabb Sárközi Lajos.
0: Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak.

0: Déli krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András főbb híreink először röviden. Megalakult az új országgyűlés, ünnepélyes esküdtettek az áprilisban megválasztott képviselők.
2: Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél.
1: Tiltakoznak Tenerifén, ahová holnap érkezik meg az a luxushajó, amelyen hantavírus ütötte fel a fejét. A vírus ellen nincs oltóanyag, de már dolgoznak rajta.
2: Itthon napközben mindenütt sok napsütés valószínű, 21-27 fok közötti hőmérséklettel. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé ered el az eső.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Megalakult az új országgyűlés. Súlyog Tamás államfő a képviselők eskütétele után úgy fogalmazott: Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk, és a Tisza párt a választáson kapott felhatalmazással történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Az adásunk idején is zajló ülésen megválasztják a házelnököt, az alelnököket, valamint a jegyzőket, és a korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt. Magyar Péter eskütétele és beszéde várhatóan 15 órakor lesz. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Hacsás Gergely összefoglalója.
3: A köztársasági elnök köszöntőjével kezdődött az országgyűlés alakuló ülése délelőtt 10 órakor a parlamentben.
4: Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom.
3: A himnusz közös eléneklése után Súlyog Tamás államfő köszöntötte az országgyűlési képviselőket és a nemzetiségi szószólókat, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Az ülés vezetését ezután Vitányi István korelnöknek adta át. Az ülés elején a Nemzeti Választási Bizottság elnöke beszámolót tartott az országgyűlési választásról. Sasvári Róbert elmondta, a szavazás a választópolgárok, a választási szervek, a jelölő szervezetek és a jelöltek számára is jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le.
5: A választási eljárásban mindössze 3 esetben került vitatásra az egyéni választókerületi választás eredménye, mindhárom esetben sikertelenül. Ezért a bizottság jóval a jogszabályban előírt határidő előtt meg tudta állapítani a választás országos listás eredményét. E döntéssel szemben a törvényi határidőben egyetlen felülvizsgálati kérelem került benyújtásra, a kúria végzésével a bizottság határozatát helyben hagyta, így az 2026. május 1-én jogerőre emelkedett. Ezzel az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának eljárása jogerősen lezárult.
3: Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke kiemelte, az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le a választást. A munkában több mint 110 000 vettek részt a 10.047 hazai szavazókörben és 149 külképviseleten.
6: A választás a 79%-os rekord részvétellel, fennakadások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően került lebonyolításra. Ebben fontos szerepe volt személyes és online képzéseinknek, valamint a választási bizottságok részére készített szavazásnapi kézikönyveinknek, amelyek az egységes joggyakorlatot biztosították.
3: Az NVI elnöke beszámolójában jelezte azt is, hogy az elmúlt évek népességváltozása miatt ismét a választókerületi beosztás módosítására van szükség. A rövid szünet után ismertették a képviselők és nemzetiségi szószólók névsorát, majd a képviselők ünnepélyes esküdtettek a történelmi zászlók előtt. Az eskü szövegét Berki Ákos, a legfiatalabb képviselő olvasta fel.

0: Szolgálni, magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat. Ennek tükrében szemlélhető az önök előtt álló 4 év munkája. Egy 1000 év országépítői közé soroltattak be. Ezért mindenkire, akit az a megtiszteltetés ér, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységüket.
1: Az államfő beszéde végén a választást megnyert párt vezetőjét, Magyar Pétert javasolt a kormányfőnek. Megválasztásához a parlamenti képviselők többségének támogatására lesz szükség. Az adásunk idején is zajló ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, az alelnököket és a jegyzőket, valamint a korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt. Az új kormányfő eskütétele és beszéde várhatóan 15 órakor lesz. Az alakuló ülés végén elhangzik majd a szózat, a székely himnusz és az örömóda, valamint a Süközdi Tambura zenekar előadja a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendezvényt tart a Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket.
2: Reggel óta gyülekeznek az emberek a Kossuth Lajos téren az országgyűlés alakuló ülésére szervezett programra. Fiatalok, idősek és családosok is érkeztek a jó időben, hogy részt vegyenek az egész napos rendezvényen. Pálfai Csikót halljuk a helyszínről.
3: Hosszú nap áll a résztvevők előtt, hiszen a tervek szerint 4 óra körül a megválasztását követően fog Magyar Péter kijönni ide a Kossuth térre, ahol díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással és a miniszterelnöki köszöntő beszédével, valamint színvonalas zenés és kulturális programokkal kezdődik el a népünnepély. A tervek szerint 5 óráig, de minden bizonnyal az estébe fognak nyúlni az ünnepi programok.
2: A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni. Erről a Fidesz frakció vezetője írt az országgyűlés alakuló ülését megelőzően.
4: Gulyás Gergely kiemelte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. Hozzátette, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket megőrizze a következő kormány.
2: A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól, majd erről a KDNP frakció vezetője írt a közösségi oldalán.
4: Rétvári Bence úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia. Hozzátette, bár most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni, a haza több mint egy választási eredmény.
2: Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-ai alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz, aznap meg is nevezte 7 tárca vezetőjét, azóta pedig véglegessé vált a lista. A Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, a pénzügyminisztere Kármán András, a gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, még az egészségügyi minisztere Hegedű Zsolt lesz. Részletek Zilai Zsuzsannától.
5: Az elmúlt hetekben folyamatosan jelentette be a Tisza kormány új miniszterjelöltjeit a leendő kormányfő. Összesen 16 tárca vezető lesz. A kormányt miniszterelnökként Magyar Péter vezeti, helyettese Orbán Anita lesz, aki egyben külügyminiszterként is tagja a kabinetnek. Magyar Péter korábban arról is beszámolt, hogy az eddigi struktúra helyett lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi és vidékfejlesztési miniszter is. Emellett szétválasztották a külgazdaságot a külügyminisztériumtól.
6: A Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, nálunk pedig minden szakminisztériumnak külön felelőse lesz. Lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és éppen vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdaságügyeket kivesszük, együtt lesz a külgazdaság és a belgazdaság.
5: Mondta Magyar Péter a Tisza párt megválasztása után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. A Tisza kormány egyik új önálló minisztériumának vezetőjét, Lannert Juditot április 24-én kérte fel gyermek- és oktatásügyi miniszternek a leendő kormányfő. Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus, szociológus és oktatáskutató. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. A leendő miniszter hangsúlyozta, a magyar oktatásban szemléletváltásra van szükség.
7: Nagyon fontos az, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és a GDP-be is bármiben, ha nézzük, ennek komoly hatása van. De azt is kell tudni,

0: hogy az igazán jól működő rendszerek azért ennyire jól működők, mert az alul lévőket is föl tudják húzni. Tehát nem az elit képzés húzza ki ilyenkor, ez is szép égkő, de ha ki akarunk mozdulni ebből, akkor az alsó részt kell megmozdítani, azokat kell fölhúzni.
1: Az oktatás mellett az egészségügy is önálló tárcát kap, amelynek vezetője Hegedű Zsolt lesz. A leendő miniszter úgy fogalmazott: a kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben. Hozzátette, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Céljuk pedig a működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
2: Az egészségügy, hála Istennek, egy olyan helyzetbe került, hogy a munkacsoportaink már több mint másfél éve finomítgatják azokat a szakmai anyagokat, amit még természetesen majd át kell beszélni a szakmával is, illetve a társadalommal is, mert a társadalmat is akarjuk bevonni és érzékenyíteni.
1: Magyar Péter még januárban az elsők között nevezte meg a leendő gazdasági és energetikai minisztert, Kapitány Istvánt. A múlt héten a miniszter jelölt a gazdasági növekedés beindítását nevezte az egyik legfontosabb pillérnek. Jelezte azt is, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, és a közpénzek hatékony felhasználásához egy biztos keretet alakítanak ki.
3: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni. Ugye a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
1: Április végén derült ki az is, hogy Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője lesz, Tarr Zoltán pedig a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot irányítja majd.
4: Eljött a nap, neveztük a parlamentet 2026. április 12-én kezdődött és indult el. Ez a ti fantasztikus és bátor döntésetekkel megbíztatok minket, hogy képviseljük titeket. Azért ezt az országot újra és újjá alakítsuk veletek együtt.
1: Mondta Tarr Zoltán szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában. A leendő miniszter úgy fogalmazott: Magyarország szimbolikusan és a tettek mezején is visszatér oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe. A magyar választóknak pedig azt ígérte, hittel, tisztességgel, rendíthetetlen elhivatottsággal és békességgel fogják szolgálni az országot. A minisztérium működése kapcsán pedig elmondta, hogy azt a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni. A miniszterjelölteket a parlamenti bizottságok az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg. Az alaptörvény szerint a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a minisztereket, a kinevezéssel pedig megalakul az új kormány.
5: Szlovákia jó szomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök Moszkvában.
6: Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri Magyar Pétert, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, Magyar Péterrel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják.
5: Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, a javaslatát Kijev és Moszkva is elfogadta, a felek pedig fejenként 1000 hadifogoly átadásáról is megállapodtak. Pék Bulcsú összefoglalója.
7: Örömmel jelentem be, hogy május 9-től 11-ig háromnapos tűzszünet lép érvénybe Oroszország és Ukrajna között, írta az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump kiemelte, hogy a fegyvernyugvás az ő kezdeményezésére jött létre, és mindkét ország részéről 1000-1000 hadifogoly átadását is tartalmazza. Az amerikai vezető újságírók kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a tűzszünet hosszabb lesz 3 napnál. Ez egy valós lehetőség, és örülnék neki. Szeretném, ha a háború véget érne, 25 000 katona hal meg minden hónapban. Ez őrültség, a második világháború óta nem volt példa ilyesmire, mondta Donald Trump. Nem ez az egyetlen példátlan jelenség a háborúban. Szombat délelőtt ugyan megtartották Moszkvában a II. Világháborús győzelem előtt tisztelgő katonai felvonulást, a ceremónia azonban a megszokottnál jóval visszafogottabb volt. A rendezvényen jellemzően az orosz hadsereg fegyveres képességeit is felvonultatják, idén azonban csak masírozó katonákat lehetett látni a Vörös téren. Az orosz vezetés egy potenciális ukrán támadás veszélye miatt döntött a változtatásról. Az elővigyázatosság nem megalapozatlan. Ukrajna a héten több alkalommal is dróntámadást indított az orosz főváros ellen. Hétfőn egy toronyház felső szintjeibe csapódott egy ilyen eszköz, jelezve, hogy az ukrán akciók egészen Moszkváig el tudnak érni. Volodymyr Zelenszky korábban minden ország vezetőit óvaintette attól, hogy Moszkvába látogassanak az állami ünnepségek idejére. Pénteken azonban elfogadta a Washington által kínált új tűzszünetet, és rendeletet írt alá arról, hogy a vöröstéri orosz felvonulást ne próbálja megzavarni az ukrán hadsereg. Szombat hajnalban Ukrajna Oroszországgal szomszédos Szumi megyejében ugyan jeleztek újabb orosz csapásokat, az azonban nem ismert, hogy a drónok éjfél előtt vagy azután lépték-e át a határt.
5: Az ukrán kormány szerint a háború finanszírozására és az ország működő képességének fenntartására továbbra is jelentős pénzösszegre van szükség. Ezt Kijev a nyugati szövetségeseitől reméli. Részlete Kíváncsik Attilától.
8: Jelenleg 35 milliárd euró hiányzik az ukrán költségvetésből csak az idei katonai kiadásokra, tájékoztatott a kijevi kormány. A pénzhiány miatt az ország gazdaságának életben tartása is veszélybe került. Ukrajna arra számít, hogy az Európai Unió által felajánlott 90 milliárd euró fele még idén megérkezik, és azt a katonai kiadások mellett a szociális ellátórendszer, az oktatási hálózat és az egészségügyi szféra működtetésére is fordíthatják. Az Európai Unió a háború kirobbanása óta már 194 milliárd eurót adott Ukrajnának, ebből 70 milliárdot kifejezetten fegyverek és lőszer vásárlására. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelenleg az egyfőre jutó államadóság 7200 dollár, és ez az összeg folyamatosan emelkedik. A költségvetési hiányt Ukrajna főleg a nemzetközi valuta alaphiteleiből próbálja fedezni. A Kijev és az IMF közötti legutóbbi megállapodás szerint újabb 8 milliárd dollárt kap az ország. Szakértők kiemelik, a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással tud működőképes maradni.
5: Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy Lengyelországba telepítenék azokat az amerikai katonákat, akiket az Egyesült Államok kivon Németországból.
6: A lengyel külügyminiszter bejelentette, Varsónak érdeke, hogy Európában, ezen belül Lengyelországban minél több amerikai katona állomásozzon. Washingtoni források szerint az 5000 német katonát az elkövetkező fél évben telepítenék át Lengyelországba. Az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van. Az amerikai elnök azután jelentette be a németországi csapatkivonást, hogy Friedrich Merz német kancellárral vitája alakult ki az iráni konfliktus miatt.
5: Súlyos vereséget szenvedett a kormányzó munkáspárt az angliai tanácsi, illetve a skóciai és walesi parlamenti választásokon. A részletekről Londonból Tóth Vali számol be.
9: Jelentős változások zajlanak a brit politikai életben. Átrendeződik a pártok támogatottsága. A mostani megmérettetésen súlyos vereséget szenvedett a kormányzó munkáspárt, amelynek vezetőjét Keir Starmer kormányfőt pártján belül többen is távozásra szólították fel. Ő azonban közölte, vállalja a felelősséget a vereség miatt, de nem mond le, mert ezzel káoszba dönteni az országot. A választások legnagyobb nyertese a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt, amely pár éve még nem is létezett, ám most megszerezte a legtöbb önkormányzati képviselői helyet. Az angol kerületek és megyék 40%-ában tartottak önkormányzati választást a héten. A szavazók több mint 5000 önkormányzati képviselői mandátum sorsáról dönthettek. A munkáspárt mellett a konzervatívok is vesztettek támogatottságukból. Az eddig szinte jelentéktelen liberális, demokrata és zöld párt komolyan megerősödött. Így vége lehet az eddigi kétpárti politizálásnak. Az angol önkormányzati választásokkal egy időben, Skóciában és Walesben is parlamenti választást tartottak. Mindkét országban nacionalista és az Egyesült Királyságból való kiválás mellett kampányoló pártok küldhetik a legtöbb képviselőt a helyi autonóm parlamentbe. Skóciában a Skót Nemzeti Párt, Walesben pedig a Plaid Cymru, ám a függetlenedésnek jelenleg egyik országrészben sincs realitása.
5: Könyvgázt és vízágyút vetett be az albán rendőrség Tirana központjában az ellenzéki tüntetők ellen, miután a demonstrálók molotov koktélokat dobtak rájuk és a belügyminisztérium épülete felé indultak.
6: A tüntetést az ellenzéki demokrata párt szervezte, amely Edi Rama miniszterelnök lemondását követeli és korrupcióval vádolja. Albánia 2030-ig szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, Brüsszel azonban hangsúlyozta, hogy erőteljesebb fellépésre van szükség a korrupció és a szervezett bűnözés ellen.
5: Egyre nagyobb a tiltakozás Tenerifén, ahová várhatóan holnap érkezik meg az a luxus hajó, amelynek fedélzetén hantavírus ütötte fel a fejét. A hajó utasai közül 8-an betegedtek meg, de ők már korábban leszálltak az óceánjáróról. 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőzöttek, 2-en még várnak a teszt eredményre. Az óceánjáró utasai közül a betegség miatt eddig 3 ember halt meg, egy német férfi és egy holland házas pár. Részletek Lehocki Zsuzsától.
10: Gőzerővel folynak az előkészületek Tenerifén. Várhatóan vasárnap érkezik meg a Hondius luxushajó 146 utasa. A hajó a tengeren fog lehorgonyozni, 23 ország utasát pedig hajókon szállítják be Granadilla város kikötőjébe, ami a sziget déli repülőteréhez van közel. A spanyol hatóságok itt alakítják ki a legmegfelelőbb körülményeket, hogy az utasok a legrövidebb időn belül biztonságban elhagyják a Kanári-szigeteket. 3 egymástól elkülönített területet hozunk létre. Az elsőben fogadjuk az utasokat, a második a személyi védőfelszerelések cseréjére szolgál azok számára, akik részt vesznek az utasfogadási műveletben. A második területre érkeznek majd a buszok, hogy felvegyék az utasokat. A harmadik pedig egy olyan zóna, amelyet azért alakítottunk ki, hogy az egész művelettől távolságot lehessen tartani, mondta a kikötői hatóság vezetője, hozzátéve, az utasokat Tenerife-ről repülőkkel szállítják el 48 órán belül. Közben Tenerifén egyre többen tiltakoznak, amiatt, hogy a hajó, amelyen a hantavírus felütötte a fejét, a szigeten köt ki. A kikötői munkások attól tartanak, az utasok kapcsolatba kerülhetnek a helyiekkel, és az beláthatatlan következményekkel járhat. Nem jut el hozzánk semmilyen információ. Nem tudjuk, hogy terjed ez a vírus, milyen egészségügyi elővigyázatosságok kellenek. Azt sem tudjuk, hogy egyszerű vagy FFP2-es maszkot kell viselnünk. Panaszolta egy tiltakozó kikötői munkás, aki szerint még mindenkiben élénken élnek a Covid-járvány miatti lezárások. Az óceánjáró április elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, a világ legdélebben fekvő városából, és eredetileg a Zöldfoki szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztette a fedélzeten. Halálának pontos okát akkor még nem tudták megállapítani, holttestét április 24-én Szent Irona szigetén vitték le az óceánjáróról. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. Ekkor derült ki, hogy hantavírussal voltak megfertőzve, a kornak egy olyan törzsével, amely emberről emberre is terjed. A legnagyobb gondot jelenleg az okozza, hogy Szent Ilona szigetén 40 utas szállt le a hajóról, már azután, hogy egy utas hantavírus fertőzés következtében meghalt. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint az utasok 12 országból származnak, akiket most a hatóságok világszerte keresnek. Jelenleg 8-an betegek a hajóutasai közül, akik már korábban leszálltak az óceánjáróról. Közülük 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőződtek, 2-en még várnak a teszt eredményükre. A spanyol hatóságok szerint a hajón április 28-a óta nem voltak gyanús esetek. Az utasok és a személyzet tünetmentes.
5: Szokatlanul hosszú a lappangási ideje annak a hantavírus variánsnak, amellyel a holland óceánjárón fertőzöttek meg a hajó egyes utasai. Ők az andoki típustól betegedtek meg, és egymástól kapták el a fertőzést. A vírus elleni vakcinán már dolgoznak a kutatók. Részletek Kovács Mártontól.
11: a mostani vírus az az andoki változat, vagy Andes változat, ez Dél-Amerikában van, és ez az, ami leginkább hajlamos arra, hogy emberről emberre terjedjen, mert tüdődémát, tüdőgyulladást okoz.
12: Mondta a közmédiának Rusvai Miklós virológus az óceánjárót érintő fertőzésekkel kapcsolatban. A szakértő hozzátette, a hantavírus csoport variánsai közül Magyarországon a Pumala és a Dobrava-Belgrád változat fordult elő, amelyek jellemzően vesekárosodást okoznak és emberről emberre nem terjednek, míg az andoki súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhat. Rusvai Miklós közölte, a hantavírust rákcsálók okozzák. Az ember elsősorban úgy fertőződhet meg, ha az állat vizeletével vagy székletével közvetlenül érintkezik valamilyen sérülésen keresztül, éppen ezért csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki. A vírus gyors terjedése azonban elővigyázatosságra ad okot.
11: Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardest, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben, de egy ilyen rövid kontakt az, hogy lehetővé vált a vírus átadása, ez minden esetben nagyon gyanús.
12: Aki megfertőződött, akár 45 napig is hordozhatja a hantavírust úgy, hogy nem tud róla. Ez a lappangási idő szokatlanul hosszú. Erről már a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt a közmédiának. Szlávik János azt mondta, ahhoz, hogy pontosan megismerjék a vírust, meg kell vizsgálni annak genetikai szerkezetét, a fertőzöttet pedig különleges körülmények között kell megfigyelni.
13: Aki már beteg, azt úgy kell kezelni olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Az ilyen típusú járványoknál nagyon gyakran az ápolók, orvosok, családtagok betegedtek meg legelőször. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
12: Magyarországon 2024-ben 8, tavaly 3 hantavírusos esetet regisztráltak. A hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mivel a kórokozót rákcsálók hordozzák, ezért a kirándulókat, a mezőgazdasági munkásokat és a terepen mozgó katonákat veszélyeztetheti elsősorban. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg tudják kezelni. Brit, texasi és dél-afrikai kutatók azonban már dolgoznak egy olyan védőoltás kifejlesztésén, amely az andoki típus ellen is hatékony.
6: Fél egy lesz 2 perc múlva.
5: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megalakult az új országgyűlés, ünnepélyes esküdtettek az áprilisban megválasztott képviselők. Szó volt arról, hogy 3 napos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között, a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. És hamarosan beszámolunk arról, hogy országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal várják a látogatókat az emlékhelyek napján.
14: Déli krónika.
5: Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország deviza tartaléka. A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege egyetlen hónap alatt 2 milliárd euróval nőtt, éves összehasonlításban pedig több mint 14 milliárd euróval emelkedett, így április végére meghaladta a 60 milliárd eurót.
6: A magas devizatartalék javítja a befektetők bizalmát, az ország külső finanszírozási megítélését is, mondta a Magyar Gazdaságfejlesztő Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dániel hozzátette, az emelkedés hátterében több tényező is állhat.
15: Egyrészt a nemzetközi tartalékok nagyjából negyede aranyban áll. Itt az elmúlt időszakban, az elmúlt 1 vagy 2 évet tekintve jelentősen emelkedett az arany ára. A jegybankok irányából is jelentős kereslet volt, de a bizonytalanság például az iráni háború is felhajtotta az arany árát, ami növelte a nemzetközi tartalékok értékét. Másik, az év elején az államadóságkezelő központ jelentős deviza kötvénykibocsátást hajtott végre, és ez is emelte a tartalékok értékét.
5: Hazánkban évente nagyjából 2,5 ezer tonna gyapjú termelődik, elsősorban a juhok nyírásából. A magas feldolgozási költségek miatt azonban az értékesítése nehézkes, így a hazai gyapjú jelentős része kárba megy. Az ősi, természetes anyagnak számtalan felhasználási lehetősége van, kiváló hang és hőszigetelő, de készülhet belőle ágynemű, kalap, táska, öltöny is. Erre hívják fel a figyelmet a hétvégén Hortobágyon, ahol hosszú évek után ismét gyapjú fesztivált tartanak.
6: A programok a juhászok és állataik életét, a gyapjú útját mutatják be a nyírástól a késztermékig. Negyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója szerint az egyik legfontosabb feladata egy nemzeti parknak, hogy tanítson.
14: Átfogóan meg tudjuk mutatni, mi volt a múltja, mi a jelene, és remélhetőleg mi lesz a jövője a gyapjúnak. Reméljük, hogy ezzel segítünk azoknak az embereknek, akik jelenleg is juhokkal, kecskékkel foglalkoznak, mert felértékelődik az a tudás, és ez a termék, amiket ők előállítanak. A gyapjúnapnak azt gondolom, ez a legfontosabb mondani valója.
5: Jótékonysági hangversenyt tartanak délután 4 órakor a Budapest felsővízivárosi Szent Anna plébánia templomban, ahol a Vakok Boldog Batthyány Stratmann László katolikus intézményének látás és mozgássérült kórusa lép fel.
6: Az iskola énektanára a Kossuth Rádióban azt mondta, zarándoklatra, szintetizátorra és hangversenyre gyűjtenek. Csont Tamásné Judit hozzátette, egyházi énekeket, musical dalrészleteket és népdalfeldolgozásokat adnak elő. A kórust egy orgonaművész is kíséri majd, és saját verseket is felolvasnak a fiatalok.
16: Volt zongonak tanárunknak a fia Medvecki Szabolcs is ajánlott a kórusnak egy Mi atyánkot, azt is előadjunk, de lesznek népdalfeldolgozások, akkor lesznek szólók, egy részlet a Padlás musicalből.
5: 1956-os eseményeket idéző szabaduló szoba a Műegyetemen, interaktív fegyver és viselet bemutató az Egri várban, Solymászok a Gyulai várban. Egyebek mellett ezek a programok várják az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Országszerte csaknem 50 nemzeti és történelmi emlékhely nyílik meg a látogatók előtt, Falucskai Ivett összeállítása.
17: Látszottak a körvonalai, el lehetett képzelni, hogy körülbelül, hogy hol lehettek ezek a medencék. Hát én igazániból bele tudtam képzelni magukat, akkor a beli embereket is ebbe a fürdőbe.
18: A látogatók körében rendkívül népszerű az Egri romfürdő. A Valide Szultán Hammam maradványait az emlékhelyek napja alkalmából nyitották meg újra az érdeklődők előtt. Eger egyik kuriózumának számító rom egész szezonban látogatható lesz. Osztotta meg a részleteket Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója.
19: Meglehetősen magas állófalakkal rendelkező épület, tehát az egykori forrókamrának a sarkain elhelyezkedő kis fülkék még meglehetősen magas falakkal rendelkeznek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az országban mi büszkélkedhetünk az egyik legszebb és legépebben megmaradt gőzfürdővel.
18: A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. Idén csaknem 50 helyszínen várják az érdeklődőket. Egyebek mellett vezetett sétákkal, hagyományőrző bemutatókkal, tárlatvezetésekkel készültek a szervezők, mondta a főigazgató. Mozár Gábor hozzátette, a történelem kiemelt helyszíneit, a múlt értékeit szeretnék közelebb vinni a fiatalokhoz.
20: Az a fontos küldetése, hogy ráirányítsa a figyelmet az ország történelmének legkülönbözőbb fejezeteire, illetve arra a vágyra irányul, amely bennünk mindannyiunkban megvan, hogy értsük és kapcsolódjunk a múltunkhoz. És hát ilyenkor a családok és az odalátogatók felé egészen különleges programok nyílnak meg.
18: A legtöbb program ingyenesen látogatható. Az érdeklődők az emlékhelyeknapja.hu weboldalon tájékozódhatnak a részletekről.
5: Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen, rossz minőségű napszemüveg viselése. A lencsének az ideális elsötétítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolnia kell, ezért vásárláskor nem csak az árat érdemes szem előtt tartani. A napszemüvegek megbízhatóságát az idei nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Részletek Kovács Márton összeállításában.
12: A napszemüvegeknél nem csak az a fontos, hogy ad egy látható fénysötétedést, hanem hogy az UV-t is szűri. A 400 nanométerig történő UV-védelem a fontos. Hívta fel a figyelmet a Logodi Látászcentrum szemész szakorvosa, aki hozzátette, a káros ultraibolya sugárzást blokkoló lencsét UV-400 vagy 100% UV-felirattal jelzik. Ezt és az uniós szabványt jelző CE rövidítést kell keresni, ha valaki megbízható napszemüveget vásárolna. Gergely Róbert azt mondta, a jó minőségű napszemüveg rövid és hosszú távon is védi a szemet.
0: Van egy tévhit, hogy minél sötétebb a napszemüveg, akkor biztos annál jobban véd UV felé. Nem, ez csak a látható fénytartományra vonatkozik. Az UV védelem az magában a lencse anyagában van, tehát ez nem látható, tehát egy átlátszó lencse is tud UV-t védeni. A szemnek van egy természetes védekező mechanizmusa, hogyha becsapjuk a szemünket és egy sötét lencsén keresztül nézünk, akkor a szembogarunk megtágul, több fény tud bejutni a szem belsejébe, az idegkártyára. Ez pedig, hogyha nincs megfelelő UV védelem, akkor ezek a káros sugarak fokozottan fogják károsítani a szemnek a különböző részeit.
12: Visszafordíthatatlan sérüléseket okozhat a rossz napszemüveg használata. Hosszú távon makula degenerációhoz vagy szürkehályok kialakulásához, rövid távon pedig akár szaruhártya vagy ideghártya károsodáshoz is vezethet. Utóbbiak gyakori tünete a fényérzékenység és a könnyezés, mondta Gergely Róbert, aki hangsúlyozta, gyerek napszemüveg vásárlásánál ugyanazok a kritériumok érvényesek, mint a felnőtteknek gyártottaknál.
0: Különösen fontos arra figyelni, hogy megfelelő nagyságú legyen ez a napszemüveg, tehát a szemöldök ívet fedje, oldalt fedje. Gyerekeknél nagyon gyakran látunk olyat, hogy lötyögő, az orrnyereg nem megfelelő helyen illeszkedik. Érdemes az UV védelmet kiegészíteni például kalappal.
12: Idén is kiemelten ellenőrzik a napszemüvegek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói, forgalmazói tájékoztatók meglétét és megfelelőségét a szakemberek. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának azt mondta, szúrópróbaszerűen látogatnak el az árusító helyekre. Hagyományos kereskedelmi egységekben, bevásárlóközpontokban, áruházláncokban és az online térben is ellenőrzik a termékeket.
21: Nagyon olcsó, nagyon gagyi napszemüvegek általában rosszabb áteresztő képességgel rendelkeznek, tehát nem megfelelőek, nem biztonságosak. Ugyanígy a harmadik országból rendelt nagyon olcsó online platformokon keresztül vásárolt napszemüvegekkel is magasabb a kifogásolási arány. Akkor szerint megbízhatónak és minőségének egy napszemüveg, ha a fény áteresztő képessége megfelelően biztosított, tehát hogy megszűri a káros UVA és UVB sugárzásokat, vagyis az UV sugárzás elleni védelem hatékonyságát vizsgáljuk. Amennyiben ez nincs meg, akkor nem vásárolhatók, illetve nem adható a kereskedelmi forgalomba ezek a termékek.
12: Az árusok késő őszig számíthatnak a szakemberek megjelenésére, akik szabálytalanság esetén a gyártót és a forgalmazót is megbírságolhatják, emellett a terméket is kivonhatják a forgalomból.
22: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M7-esen Letenye felé a 28-as kilométernél, csak a leálló sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében. A 143-as és 144-es kilométer között sávzárásra és jelzőörös irányításra kell számítani.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
23: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban az M1-es metró a Kisföld alatti helyett hétvégén az Oktogon és a Mexikói út között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Szintén hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
24: Időjárás jelentés.
5: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé esni fog. A többit Fejős Ádám meteorológusra bízom. Szervusz Ádám!
25: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Marad valóban az átlag felett a hőmérséklet, ma elvétve kisebb zápor, futózápor előfordulhat, legfeljebb 26 fok lesz. Az éjszakai hajnali órákra ezek a kisebb csapadékgócok megszűnnek, marad a változóan felhős idő. Döntően 10 és 14 fok közé hűl a levegő, tehát nem lesz nagyon hideg a reggeli órákban, a vízpartokon, nagyvárosokban lesz melegebb, a völgyekben viszont 10 fok alatt is lehet a minimum, de 5 fok felett. lesz még arra felé is. Napközben több óra napsütés mellett kevés felhő azért előfordulhat, majd a délutáni óráktól, pontosabban a déli óráktól kezdve már délnyugat felől labilisabb levegő érkezik, a labilisabb levegőben hevesebbek a feláramlások, így gomoly felhők alakulnak ki. Országunk déli részein megint csak elvétve fordul elő futó zápor, az átmeneti felfrissülést követően ott füllettség lehet a jellemző, hiszen 27-28 fok is lehet ebben a térségben, míg az északi területeken inkább 22-25 fok lesz a jellemző. A folytatásban futószalagon érkezik majd a nedvesség, markáns hidegfront miatt keddre, szerdára jelentősen visszaesik majd a hőmérséklet.
5: Köszönjük szépen, Ádám, kedves hallgatóink, a déli krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 17:30.
24: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
1: Egyre több és egyre furcsább betegség talál ránk, szinte már azt sem tudjuk, hova nyúljunk, de hiszek a tudomány erejében, tudjuk, mi vár ránk, és megvan a lehetőségünk, hogy segítsünk magunkon. Ehhez viszont a tudomány szavára nyitott, felvilágosodott társadalomra van szükség, amelyik nem azt mondja, hogy hazudsz, meg a föld lapos, hanem megteszi azt, ami az ő feladata. Kemenesi Gábor, biológus, víruskutató gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Dankó Rádióban, ahol jó ebédhez szól a nóta 2026. május 9-én szombaton is. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is hallgassuk Melis Györgyöt és Nógrádi Tóth Istvánt, a Lakodalom van a mi utcánkban és az Após köszöntő című csárdásokkal indulunk. Tartsanak velünk!

Mészáros András és Kalina Enikő nóta felvételeivel folytatjuk a sort. Elsőként az Azért, hogy én szegény legény vagyok című dalt halljuk, majd Nádasdi Géza, Máris János és Babusa Miklós szerzeményét, melynek címe Nem búsulok többé, mert búsulni kár. Hát ezzel én is egyetértek. Hallgassuk Kalina Enikőt, de még előtte Mészáros Andrást.

aktuális tematikus hétvégénk témája a Madarak és Fák napja. Én egyszerűen imádom, amikor újra elkezdenek csicseregni a madarak, és amikor április végén, így május elején az utcákat elárasztja ez a finom virágillat. Páratlan időszak ez. Hát akkor ünnepeljük együtt. A Gyere velem Akáclombos falumba, a Rigófütyre ébredtem, és az Eresz alatt fészkel a fecske című dalokkal. Hallgassuk Csík Józsefet, Benedek Fi Katalint és Nagy Izabellát.

most a Magyar Rádió népi zenekara muzsikál, élükön Boros Lajos prímással, aztán tartunk egy kis szünetet, de ígérem, ma is visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Ma 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütétel megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbizatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás azt mondta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe, a közjogi keretbe. Az államfő konstruktív együttműködést javasol az ország sorsát előrevívő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák előtt frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Azt is jelezte, kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabb átételét. A Tisza párt gyors kormány alakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár jövő kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák élére többek között Orbán Anita külügyminiszterként, Kármán András pénzügyminiszterként, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterként, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterként, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterként kerülhet. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel mától 3 napos tűzszünet lép életbe Kijev és Moszkva között. Egyúttal újabb 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki a szemben álló felek. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül zivatarok környezetében megerősödik a szél, délután 21-27, késő este 13-18 fok várható. 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
5: Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Már is a háza mereszére rászállott egy árván maradt fecske, és a Megmondom a szemedbe is című magyar nóták csendülnek fel. 60-i kis Gyöngyi után Kalocsai Zsuzsa énekel. További jó rádiózást!

Tarnai Kis László, Szigeti Fercsi, Kollár Katalin és Szalai László nóta felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. Oly sok csillag van az égen, indul így az első, majd a muzsikáj csak, a rámás csizmát visel a babám, és a halkan pengest ezt a csárdást című klasszikus magyar nótákat halljuk.

Május 10-én lesz a Madarak és Fák napja, ehhez kapcsolódik aktuális tematikus hétvégénk. Népdalainkban, nótáinkban újra és újra felbukkannak a fák, az erdők, a virágok, a madarak. Állandó, felfedezhető jelenségek ezek a klasszikus magyar nótában. Így hát most a Mit susog a fehér akác, a sűrű sötét erdő és a gólya-gólya hosszú lábú gólya című magyar nótákkal megyünk tovább. Hallgassuk Weigand Tibort egy archív felvételen, majd Bokor János és Karcagi Nagy Zoltán énekel.

0: házunkra is rászállott gólya. Addig-addig fürödtünk a tóban, mi házunkra is rászállott gólya.
1: Megkértem egy piros rózsaágat. László Imre és Takács Sándor nótája indul így, amit most a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett művésznő Farkas Rozika nyújt át a Dankó család tagjainak, Berki Péter zenekarának kíséretével. Fogadják sok szeretettel!

És most a következő percekben Adorján Sándor andalgója csendül fel, kalapomra páros tubarózsát tettem címmel előadja Szóka Júlia Tordai Zoltán zenekarának társaságában, majd Mészáros Adél és Jákó Vera felvételeivel folytatjuk a zenei összeállítást, egészen pontosan a Hat nap óta szól a nóta című dal is felcsendül, és Johannes Brahms első magyar tánca maga az előadó Jákó Vera szövegével. Nyári csendben száll a nóta szó, vagy ha úgy tetszik, járjunk mindig vígan dalolva címmel. Hallgassuk meg együtt!

most egy kis asztali muzsikát hallunk. Járóka Sándor prímás vezeti a zenekart. Az első nóta címe így szól: Taníts meg, kismadár. Hallgassuk meg.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, Nagy Noémi és Buta Árpád Attila énekel a folytatásban a Ha még egyszer szerelmes lehetnék és a Minek a szőke innékem című csárdással megyünk tovább. Jó rádiózást!

Palóc László, Hollai Bertalan és Kis Attila Andor énekel szombati adásunk utolsó kis rövid zenei összeállításában. Felcsendül a Nem nyílt nékem virág, a Haragszik a Váci kapitány és a Halljátok cigányok című klasszikus magyar nóta.

hajóként sokat én stetizni, ti oly jól tudjátok. Örül vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jóként sokat én stetizni, ti oly jól tudjátok. Prímás!

0: csináltok.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe. Én köszönöm, hogy ma is minket választottak. Találkozzunk holnap is 11 órától a Dankó Extrában, ugyanígy a Déli Krónika után. Jó ebédhez szólanóta című műsorunkban várom Önöket sok szeretettel. Ma Lendvai Ferenc prímás és zenekara muzsikál adásunk utolsó perceiben. Ezzel búcsúzom mára Önöktől. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztott kedves egészségükre váljék. A folytatásban a hírek után jön Gál Zoltán, az Önök kéréseit, kívánságait teljesíti 3 teljes órában, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. A szerkesztőműsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rikó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Magyar Péter kora délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és a nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Súlyog Tamás azt mondta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe, a közjogi keretbe. A Tisza párt alelnöke Forcsoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. Eskütétele után úgy fogalmazott, olyan változások jönnek, amelyek új korszakot nyitnak a magyar parlamentáris demokrácia történetében. Az országház nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona kell, hogy legyen. A házelnök első döntésével elrendelte, hogy kerüljön vissza az Európai Unió zászlója a parlament épületére. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a lengyel hírügynökség. Kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér. A parlamentben zajló eseményeket kivetítőkön lehet követni. Az országgyűlés alakuló ülése után 16 óra körül lesz zászlófelvonás, honvédségi díszszemle, majd a téren is mond egy beszédet Magyar Péter. Ezt követően az éjszakába nyúlóan tartanak a programok, meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal. Ma az emlékhelyek napján nyílt meg az Egri várban a török fürdő kultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket délután is tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a hétvégén a Kisföld alatti. A szerelvények csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak, onnantól a Mexikói útig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Végül a várható időjárásról. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül, éjszaka 6-14, holnap 22-28 fok várható. 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szombat délutáni kívánságműsorunkban, és a szerkesztő Nemesnyéki, illetve a hangmérnök Fóti Tamás nevében is köszöntöm a ma névnapjukat ünneplő Gergelyeket, és mindazokat, akik május 9-én születtek. Töltsék velünk a délutánt, telefonszámunk 061-759-6071. Mária születésnapja alkalmából szeretné hallani a következő nótát, ezúton is szeretettel köszöntjük. Győri Szabó Józsefet Balog Albert zenekara kíséri, de jó prímás van itt a csárdában.

Nagyon szép üzenet is. Sárvárra a világ legjobb feleségének szól. Ma 54 éve indultunk el közös utunkon, és bár a sors 47 évnyi betegséggel nehezítette meg lépteinket, te egyetlen percre sem engedted el a kezem. Ha nem állsz mellettem ilyen rendíthetetlen hittel és szeretettel, én ma nem lennék itt. Neked köszönhetem, hogy megélhettem és láthattam felnőni két gyönyörű lányunkat, Tímeát és Zsuzsikát. Neked köszönhetem, hogy ma már négy unokánk mosolyában és két dédunokánk kacagásában gyönyörködhetek. Nem csak a feleségem vagy, hanem az életem őrzője is. Ez a nagy család, ami ma körülvesz minket, a te szereteted és kitartásod gyümölcse. Köszönöm, hogy 47 éven át a gondozóm, támaszom, mindenem voltál. Isten éltessen sokáig az 54. évfordulónkon, írta József. Kállai Bori és Berkes János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

az a csárlétával csárlétázni minden előtten. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát szereti egy valaki. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát szereti egy valaki. A hurgosi csárda ki van festve, oda jár a csimbalmos a csimbalmával csimbalmozni minden előtten. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. A kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.

Pécsen Nyögér Isomának unokájának születésnapja alkalmából szép gyermekkort, minden jót kíván nagymamája Taján Dörögdről, a Bergendi Együttest halljuk, Iskolatáska.

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Éva vagyok, Somlószőlősből. Május 9-én lesz a születésnapom, és ez alkalomból szeretném kérni azt a dalt, hogy letagadok minden könnyet. Nagyon szépen megköszönöm, viszont hallásra!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, kedves Éva, Isten éltesse. Szabó Sándort, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, letagadok minden könnyet.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a természet és a magyar dallamok ősi mély kapcsolatát ünnepeljük. A Madarak és Fák napja arra emlékeztet minket, hogy a természet nem csak körülvesz, hanem bennünk is él. Gondolatainkban, érzéseinkben, dallamainkban is. A magyar nóta különösen gazdag azokban a képekben, amelyek az erdők, mezők, ligetek világát idézik. Ezek a tájak nem csupán helyszínek, hanem lelki terek is. Az emlékezés és a szabadság színterei. Most egy ilyen gyönyörű dallam következik, ezt a kerekerdőt járom én, Nádasdy László énekel Balázs József prímás zenekara kíséretével. Ez a csárdás egyszerre hordozza az erdő titokzatos szépségét és a magyar lélek nyughatatlan kereső természetét. A kerekerdő képe szinte mesebeli, egy zárt, mégis végtelen világ, ahol az ember önmagával találkozik. Ahogy a dal hőse járja az erdőt, úgy járjuk mi is saját emlékeink és érzéseink útját. Ez a nóta a természetképein keresztül mond el nagyon emberi, mély történeteket. Nádasdy László énekel, ezt a kerek erdőt járom én.

0: nagyon hígy meg, gyere kis angyalom, csókolj meg.
1: Szuromi Gáborné Nagy Kátán szeretné hallani a következő nótát. Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri, felszállott a vadgalamb a nyárfa tetejére.

Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják. Barta Károlyné Miskolcon szeretné meghallgatni a következő nótát, melyet Pándi Piroska énekel, kíséri Humás Géza zenekara. Érika hajlik a búzakalász.

Szadán Simonné Terikének születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kívánnak erőben, egészségben, békességben, családja körében barátnői Erzsé és Marika, Farkas Rozikát, Johann János zenekara kíséri, legyen boldog szülinapod!

Nemes Gáborné Bihar nagybajomból édesapja kedves nótáját kérte, Somogy Erika énekel, Faggyó gyertyát égetek én.

Kaposvárról Rudas Istvánné édesapja kedves nótáját kérte, Dócs Pétert Szalay Anta zenekara kíséri, Százados úr seje hajj.

0: búcsúztatója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója. Ágyunk golyó lesz annak a búcsúztatója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Kiszaújvárosba. Juhász Jánosné ünnepli 79. születésnapját. Születésnapja alkalmával jó egészséget és hosszú boldog életet kíván szerető férje János. Nóta pedig lila orgonák, oly búsolombotok, egy szép barna lányt elbújtattatok. Ezt szeretném kérni. Köszönöm szépen.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet, Csík János énekel.

0: E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Várjuk kedves üzeneteiket. Rózsás Ferencné kérte a következő nótát Biatorbágyról, Kolostyák Gyulát Budai Sándor zenekara kíséri, írt nekem a szeretőm.
1: Írt nekem a szeretőm.

Megyeri Béláné Sziget-Szent Miklósról édesapjának kérte a következő nótát, Talabér Erzsébetet Suki András zenekara kíséri. Áll a nagy kocsmában.

drága édesanyjára, Ráli Irénre, nagymamáira, keresztanyjára és édesapjára is emlékezik szeretettel, Marika és családja, Rákóczi falván szüleire, haláluk évfordulója és névnapjuk alkalmából szeretettel emlékezik lányuk Rózsika. Bencik Edit Intaházán szeretné hallani a dalt, melyet Fényes György énekel, kísér Rácz Géza zenekara, Nincs már hová hazamenni.

Petre Sándorné fiának és menyének küldi a következő dal sok-sok szeretettel Mosonmagyaróvárra. Vámosi János énekel, összecsendül két pohár.

Angyal Istvánné édesanyja és édesapja kedves nótáját kérte Bihar keresztesről, Kutasi Katalint, Lakatos György zenekara kíséri, Csendesen csak csendesen.

0: csepében. Hey!
1: Gazdik Sándorné szeretné meghallgatni a következő nótát. Madaras Gábort Kozák Gábor József zenekara kíséri, Galamb szívet örököltem az édesanyámtól.

Nagyszerű dalokkal várom Önöket a következő órában is. Elhangzik a Donát úton, a Nézz le rám és a Várjatok még őszi rózsák című nóta is. A hírekig Vadász Károly cimbalom szólóját hallják.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi között szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A 199 fős törvényhozásban a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A házelnök Forstoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is. Emellett elfogadták a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. Az előző ciklushoz képest 4-gyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, erről már a leendő gazdasági és energetikai miniszter beszélt az alakuló ülés szünetében. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák előtt frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét. Kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér. A parlamentben zajló eseményeket kivetítőkön lehet követni. Az országgyűlés alakuló ülése után 16 óra körül lesz zászlófelvonás, honvédségi díszszemle, majd a téren is mond egy beszédet Magyar Péter. Ezt követően az éjszakában nyúlóan tartanak a programok, meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, holnap napközben 22-28 fok várható. 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm Önöket, már is folytatjuk a kívánságműsort. Nagymamájának Csenger Rozáliának küldi a dalt, és köszöni, hogy felnevelte, és mindig mellette van és volt, ő a legnagyobb támasza, Angelika, Csabika és Papesz, Zárai Márta és Vámosi János énekel, ketten az úton.

Judit Mezőberényből kérte a következő nótát, Lente Lajost ifjabb Kállai kisernő zenekara kíséri, Gerle Madár messze repült.

Androvics Sándorné férjének kérte a nótát Battanyáról, Farkas Zsoltot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

kényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égiről, hazug volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok.

0: a csillag fényes mosoly az eméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Zsoldosné Veszprémből kérte a következő dalt, Janzakat a Pércsi Kornélia és Vasvári Éva énekel a Bergendi zenekarral, Pák és Aranyom Pá.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Én is üdvözlök mindenkit. Gözinek szívem minden szeretetével küldöm a piros pünkös napján. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Erdős Melinda énekel, kísér Bihari János cigányzenekara.

Elekes Zoltánné Kisvárdán szeretné meghallgatni a következő nótát. Újvári Marikát Nyári László zenekara kíséri. Édesanyám, nem tudok elaludni.

Drága férjére Tóth Józsefre Zalaegerszegen emlékezik 85. születésnapja alkalmából felesége. Kovács Erzsét halljuk a Donátótan.

Nagymamájuknak minden szépet és jót kívánnak unokái Vasszécsényből, Bazsi és Dóri. Balogh Zsoltot Boros Mátyás zenekara kíséri, csináltatok egy hegedűt.

Madar Sándorné szeretné meghallgatni a következő nótát Gödöllőn. Molnár Maricát Jónás Géza zenekara kíséri. Kis Dunaág, Nagy Dunaág.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a Madarak és Fák napja alkalmából gyönyörű természeti képeket megálmodó nótákat játszunk, Bangó Margit énekel, sírva mesélnek a lombok.

Komlóról Kökény Gergelynek felesége kéri névnapja alkalmából kedvenc dalát. Budai Beatrixet és Egri Józsefet halljuk, kísér Baranya István zenekara. Szeptember volt.

Madar Istvánné édesapjának küldi a következő nótát Mezőhegyesre, Herr Olivért Burapá zenekara kíséri, Hajnalom csillagom.

0: világ.
1: Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 2-től 5-ig. Rácz Béláné férjével együtt szeretné hallani kedvenc nótájukat Gyöngyösen. Szász Kati és Gáté Pál énekel, kísér Lendvai Ferenc zenekara, vége, vége, vége már.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Mosonyi Tiborné vagyok, és a férjemnek évfordulója van, és szeretnék Békés Csabáról küldeni egy számot, Zambó Jimmy-t, nézre rám. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását, Zambó Jimmy énekel.

Születésnapi alkalmából kíván nagyon jó egészséget, sok boldogságot Csobajra, Cégény Bertalannénak, és küld sok puszit Budapestről fia Berci, unokái Csenge és Boti, menye Emőke, Marcis Demetert halljuk, várjatok még őszi rózsák!

Sátoraja Újhelyről Kolozsvári Béláné kérte a következő nótát, melyet Rigó Mónika énekel. Kísér Baranyai István zenekara. Nem tudja más, csak mi ketten.

Körmöci Istvánné mindig szeretettel hallgatja Lukács Anita és Vadász Zsolt kettősét, kíséri fia Berki Béla zenekara, csak az esik nékem keservesen.

Jesus, most már te.

következő órából ajánlom figyelmükbe a Messze van a kicsi falum című nótát, de elhangzik majd a Vágyom egy nő után, és a Jó lenne 120 évig élni című dal is. A hírekig Farkas Jenő és Szalai Anta a zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. Mint fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert, mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak Kármán András leendő pénzügyminiszter. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Magyarország ma visszatért Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a lengyel hírügynökség. A győzelem mindig Oroszországé lesz, ezt hangoztatta Vlagyimir Putyin elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a vörös tér felett. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel mától 3 napos tűzszünet lép életbe. Ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogoly térhet haza Ukrajnába, illetve Oroszországba. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Csak délután nyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6 és 14, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánság műsort. Telefonszámunk 061-759-6071. A rögzítőnk működik ilyenkor. Szeretnék kérni egy dalt Pataki Istvántól, írta Pécsi László. Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Haragszik a pusztabíró.

Köszönetet mondok Rákóczi Újfaluban Nagyné Marika néninek, aki mindig szívesen megöntözi a virágokat és rendben tartja a szeretett párom Süyi Károly emlékére állított emlékművet. Nagyon jó egészséget kívánok szeretettel, Jutka Martfűről. Süyi Károlyt Baranyai István zenekara kíséri, Temető a Tisza.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Fényes Zsoltné vagyok, Ürömről, Erzsika néni. Szeretném kérni a 86. születésnapomra Szigeti Felcsitől egy vidám róta csokrot. Nagyon szépen köszönöm előre is. Viszont hallásra további szép napot kívánok, és további jó műsorokat. Viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, Isten éltesse. Szigeti Fercsét Bangó János zenekara kíséri. 100 holdföldje van az én édesapámnak.

kedves babának. Míg a komma pipázik, komma jánya cicázik, míg a cica cicázik a legénye. De ha a kend nem pipázzon, inkább arra figyel,

Eszter édesanyjának születésnapja alkalmából küldi a következő örökzöld slágert sok szeretettel. Fenyő Miklós énekel, Volt és lesz.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egészen úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az

Jámborné Zsóka Eger Szalókról kérte a következő nótát, Csík Józsefet Patai Zoltán Prímás és Jónás Géza zenekara kíséri, Kék a búzavirág.

Édesanyjukra, Tóth Kálmánnéra, aki a Rákoskeresztúri temetőben nyugszik 36 éve, emlékeznek szeretettel lányai Jutka és Erzsé, Józsa Ibolya énekel, minden piros-fehér rózsát neki vittem.

Óvári Tibor feleségének Szilviának Komáromba küldi a következő dalt a Mosolyországából. Ninduk Huan Long énekel, vágyom egy nő után.

Janez Bálinné kisújszállásról kért egy nótát Hatvani kis Gyöngyitől, kísér Lakatos Mihály zenekara, Barna legény most kezdnékem tetszeni.

0: szívre.
1: Nagymamájának, Felcserné Zsófiának sok szeretettel küldje a következő nótát Zalakarosra, Lídia. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, Táncba hív a nóta engem.

drága nagymamáira, anyósára, édesanyjára emlékezik örök szeretettel, fájó szívvel Erzséke kisvárdán. Dömsödi Farkas Bálint énekel, messze van a kicsi falum.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném köszönteni Tűcs Marikát és kedves családját Szabmácsekébe, és Bélpatakon szeretném még köszönteni Mucsi Pál, gesztelőző Manyika. Nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget kívánok mindjájuknak.
2: Ilonka néni szeretné hallani a dalt, és szüleire emlékezik szeretettel. Pere Jánost a Fantázia Szalon zenekar kíséri, egy régi-régi dal mesél.

Kincsel Béláné édesapjának kérte legkedvesebb nótáját Dombegyházáról, Karcagi János német Csicsó József zenekara kíséri, Szőke kislány csit-csit-csit.

Darázs Imréné kérte a következő nótát Kisbérről, Szalai Lászlót, Lakatos Antal zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.

Bogdán Antalné Esztergomban örök szeretettel emlékezik Madarász Katalinra, tőle kérte a következő nótát, kísér Mészáros Tivadar zenekara, megadom magam a sorsnak.

Harsányi Bálintné szeretné Nagy Kanizsán hallani a következő nótát, melynek előadója Gránát Zsuzsa, Bolond, ki a szerelmet titkolja.

Pécsen Dillai Gergőt névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Boriska néni. Nádas Györgyöt Lakatos Miklós zenekara kíséri. Jó lenne 120 évig élni.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Holnap 2-kor innen folytatjuk majd. A hírek után hallgassák meg Popovics László műsorát, melyben ma Judittal beszélget, aki évtizedekkel ezelőtt egy dalt küldött a rádió kívánságműsorában édesapjának, és máig szép emléke ez. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. Johann János zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rikó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak Kármán András leendő pénzügyminiszter. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kapitány István lesz a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A házelnök Forstoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is. Emellett elfogadták a bizottsági struktúrát és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. Az előző ciklushoz képest 4-gyel több 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasútársaság Budapestről idén is indít közvetlen járatot Koperbe, Opatiába és Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, holnap 22-28 fok várható. 17:04.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok, ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Az adás ideje alatt hívhatják telefonszámunkat 759-60-71-es, üzenetrögzítő kapcsol be, egy percük van, hogy elmondják a telefonszámukat, a nevüket és azt, hogy ebben a műsorban szeretnének szerepelni. Én pedig visszahívom önöket, és már is beszélgethetünk a kedvenc felvételeikről, és természetesen életük fontosabb eseményeiről. Ugyanezt a jelentkezést e-mailben is megtehetik, dankoradio@mtva.hu az e-mail címünk.
1: Szívküzdítől kellett kérni a dalt, és erről adtak egy blokkot, egy jegyet, és akkor ezt anyukám annak idején úgy hívta, hogy a szívküldi jegy.
0: Egy 83 esztendős hölgyhöz látogatunk Budapestre, úgy hívják, hogy Judit, az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Halló!
1: Kezdi csokolom Judit, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
0: Jó napot kívánok!
1: Hogy tetszik lenni? Régen beszéltünk már.
0: Köszönöm szépen, jól vagyok. Hát a térdem az fáj, de az már így is marad. Már megszoktam a pesti levegőt újra. Úgyhogy jól érzem magam. Szeretek itt lenni, szeretek itthon lenni, szeretek lemenni a parkba, lemenni, sétálni. Úgyhogy jó ez nekem.
1: Judit volt az, aki ugye a Dunakanyarba kiköltözött.
0: Igen.
1: Ha jól emlékszem, akkor igen. A gyermekei miatt, hogy közelebb legyen hozzájuk?
0: Igen, a fiam akarta, hogy legyek közelebb hozzájuk, hogyha valami baj történik velem. Egyedül maradtam, férjem meghalt, kutyusom elment, úgyhogy azt szerette volna a fiam, ha közel vagyok hozzájuk, és itt nagyon közel vagyok, 5 percre vagyok tőlük, úgyhogy akármilyen hasfájásom van, a fiam már ugrik is, jön és segít rajtam, megoldja.
1: Ja, értem,
0: a
1: tehát, hogy ön a Dunakanyarban élt, és beköltözött Budapestre, hogy közelebb legyen a gyermekéhez.
0: Igen,
1: értem.
0: De én nekem eredetileg ez a lakás megvolt, úgyhogy ez várt rám 20 évig, csak az meg Verőce pedig nekünk nyaralónak indult.
1: Verőce, gyönyörű
0: aztán
1: hely.
0: Aztán családi ház lett belőle.
1: Igen. Hát gyönyörű
0: és
1: hely.
0: Akkor ott értünk. Igen, nagyon szép hely, szerettem ott lenni nagyon. Szerettem Zebegényt, szerettem Kismarost.
1: Annak a régiónak van egy varázsa.
0: Nem hajjaj.
1: Tudom. Ugye?
0: Igen, bizony. Van egy hajnali varázsa is, meg egy esti varázsa is.
1: Ezek, én is sokszor szoktam arra egyébként kerékpározni is, ugye ott van egy nagyon jó bringaút, ami
0: igen.
1: Gyakorlatilag Budapesttől egészen, nem jut eszembe a település, még Zebegény után.
0: Szobig.
1: Igen.
0: Szob.
1: Szobig elmegy, nagyon jó kis bringaút egyébként, és hát...
0: Meg fölmegy a kilátóhoz is.
1: Igen, ott abszolút. Tudom. Át lehet menni ugye Szlovákiába is. Gyakorlatilag
0: igen.
1: Ott már
0: igen.
1: Nincs is határ, vagy lehet
0: meg
1: menni egy
0: Visegrádra.
1: Így van. Esztergom.
0: Kompal átmenni, Visegrádra, ott fölbringázni a várhoz.
1: Igen. Igen, meg hát ugye az egész környéknek van egy varázs, a prédikáló szék, a kilátáson.
0: Igen, hát az a leggyönyörűbb.
1: Igen.
0: Az a leggyönyörűbb, a Dunakanyarra ránézni a prédikáló székből.
1: Hát nem hiányzik?
0: Nem. Itt olyan bensőségesebb. Ott nyitottabb volt, ott szóval más.
1: Más.
0: Nem lehet összehasonlítani. Mm. Ott
1: az a
0: madaras csicsergésére ébredtem, és képzelje el, hogy azóta is, amióta itt lakom, és kimegyünk Verőcére, van egy kis vörös csíz madaram a teraszon, és az minden alkalommal megjelenik, ha én ott vagyok.
1: Üdvözli.
0: Üdvözöl engem. Igen.
1: Judit, hát igen. Mi is üdvözöljük akkor a műsorban, jó? A kedvenceit meghallgatjuk a következő közel egy órában. Judit kedvencei jönnek, tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Judittal beszélgetünk, ahogy én szeretlek. Ezt a dalt hallgatjuk hamarosan. No hát, a megismerkedésük, a férjével való megismerkedésük?
1: Nem. Ez a szüleim kedvenc dala volt, és sokszor hallottuk ezt a dalt, leginkább apukámtól. Apukám, ha kicsit kapatosan, de sose részegen jött haza, akkor mindig ezt a dalt énekelte a gyönyörű hangján az édesanyámnak, hogy kiengesztelje őt. Anyu előbb, utóbb még kicsit zsörtölődött, de soha nem lett harag belőle, amit a Csopa Kirizling, mert az volt apukám kedvence, okozta, szalonspic okozott. Úgyhogy szóval nekem ez egy nagyon kedves emlék, ez a dal. És egyszer apukámat meg akartuk viccelni születésnapján. Kislány voltam. Olyan 6-7 éves lehettem emlékeim szerint. És elmentünk a Bródy Sándor utcába az édesanyámmal, hogy a Szívküldi, mert hogy akkor is volt Szívküldi, és a Szívküldi stúdiójába vegyünk ez erről a dalról szóló jegyet, hogy ezt a dalt játsszák le az édesapámnak. És tudom, hogy mikor kijöttünk a székházból, akkor az anyukám mondta, hogy hát ez bizony nagyon sokba kerül, a papa nagyon sokba kerül. És ezen mulattunk egy kicsit, de anyut azért láttam, hogy komolyan veszi, hogy hát ez azért ez a 10 forint vagy 12 forint, ez nagyon megviselte a kasszát. Aznap tudom, tejlevest tettünk rizssel, és frissen gyúrt grízes tésztát. Ez az emlékem fűződik ehhez a dalhoz.
0: Milyen részletesen emlékszik erre. Egyébként úgy tudom elképzelni az édesapját, hogy egy ilyen jókedélyű ember volt, nem?
1: Ó, nagyon, nagyon. Tudja, a kelektívben ő vasutas volt, pályamester. Nagyon sokat dolgozott, soha egy forintot nem vett el a fizetéséből, de minden hétvégén, akkor még szombaton is délig dolgozni kellett, és vagy pénteken este, vagy szombaton délután, mikor véget ért a munkája, akkor ő elment a keletibe, mert Kőványa felsőn dolgozott, és bement a keletibe, és akkoriban a keletibe a nagy váróterem, a diplomata váróterem, az egy élő nagy étterem volt, élő zenével.
0: Igen.
1: Énekesekkel, ott apukám kedvence volt a Doma Hidi László, igen, meg a Solti Károly, és a Mádiszta, de hogy is hívták azt a... Na, valami Kozák József.
0: Igen, van olyan.
1: De nem. No, Kozák Gábor József, igen.
0: No, de most Szász Kati fog énekelni, jó? A dalt,
1: jó,
0: amelyet...
1: Jó, nagyon jó. Köszönöm szépen.
0: Amelyet kért.
1: Meghallgatom.
0: Ahogy én szeretlek. Ez jön.
1: Köszönöm
0: tehát.
1: Köszönöm szépen.
0: Judit kedvencei között itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Judittal beszélgetünk. Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka. Na, hova repülünk vissza az időben, mire
1: emlékezteti az a dal? Ó, hát nagyon messze repülünk. Ez meg a férjemnek volt a kedvenc dala, és abból az apropó, ő 34 évig volt tengerésztiszt. És minden levelét, amit nekem írt a 34 év alatt, ezzel a vers, ezzel az ének idézettel kezdte, hogy repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogaram. És ez onnan volt történetünkben, hogy mikor udvarolt nekem, akkor kim voltunk egyszer a Margit-szigeten, ott a rózsakerteknél. Ültünk egy padon, és puszíroztunk. És egyszer az én átülelő karomra rászállt egy kis Katica Bogár. És a férjem olyan finom eleganciával próbálta az ujjára átcsábítani a kismadarat. Persze a kismadár elrepült. És ez a dal minket erre emlékeztetett, erre a randevunkra, ami a Margit-szigeten volt.
0: Ez a kismadár ugye Katica Bogár volt.
1: Na igen, persze, bocsánat.
0: Ja, semmi gond, csak hogy...
1: Rosszul mondtam.
0: Hogy pontosan idézzük a történetet, hiszen hát a dal is erről szól. Jó, hát akkor ezt az emléket felidézve hallgassuk meg most a felvételt, jó? Itt a Dankó Rádióban.
1: Köszönöm szépen.
0: Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka. Ez jön tehát Judit kérésére. Itt a Dankó Rádióban.
2: Repülj, repülj, hétpettyes

0: hazajön, kitáparan én repülök elébe.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Judit a beszélgető partnerünk. Hogy mondjam meg néked? Ez a dal jön. No hát, kinek és mit kellett
2: hát ez
1: megmondani?
2: Még távolabbi múltra emlékeztet, és ez az én igazi nótám. Ha lehet a három közül number one-nak nevezni.
1: Igen.
2: Akkor nekem ez egy nagyon kedves dalom. 1963-ban énekelte nekem egy nagyon-nagyon csinos fiatalember, aki persze foglalt volt már, és ha meghallom a dalt, akkor egyből megelevenedik előttem az a nap, amikor életemben először láttam férfit sírni. Hát a könnyei azok, még most is érzem a könnyeit.
1: És mi volt az oka?
2: Hát az, hogy ő foglalt volt, és én nem, és ő engem szeretett. De nem változhattunk az állapotokon.
1: Uh-huh. És miért nem egyébként? Tehát már el volt jegyezve?
2: Ő
1: vagy?
2: Foglalt volt, igen, ő férj volt.
1: Értem. Igen, hát az élet produkál ilyen helyzeteket, és gondolom úgy érezték, hogy az élet egymásnak rendelte önöket, csak igen. Nem lehet ezt megváltoztatni,
2: igen.
1: Ugye?
2: Igen, ő egy kicsivel idősebb volt nálam, és hát család volt, ezt nem szabadott ezt a kapcsolatot tovább ápolni,
1: igen.
2: Illetve el se szabadott kezdeni. Ez egy plátói szerelem maradt.
1: Igen. Igen. Hát akkor hallgassuk meg a dalt emlékezve erre a ki sem bontakozó kapcsolatra.
2: Igen.
1: Ami ugye csak plátói volt. Hogy mondjam meg néked?
2: Igen, igen.
1: Ez jön tehát Judit igen. Kedvencei között itt.
2: Ő énekelte nekem.
1: A Dankó Rádióban.

az mondja meg néked, hogy te érted élet, s te lész a halálod. Ki vigye meg a hír, mennyire kívánod,

0: Kolozsvár.
1: Itt a Dankó Rádió. Benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Judit kedvenceivel. Judit, amikor bementek a rádióba kívánságjegyet venni?
2: Igen.
1: Ez mi volt? Mi ez a kívánságjegy? Vagy?
2: Ez olyan volt, hogy meg kellett venni egy-egy nótát. Aha. Szóval a szívkűzitől kellett kérni a dalt. És erről adtak egy blokkot, egy jegyet, és akkor ezt anyukám annak idején úgy hívta, hogy a szívküldi jegy.
1: Igen.
2: Hogy ezzel ennyit fizettünk azért, hogy az apukámnak megszólaljon a dal.
1: Aranyos. No, Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és hogy őszintén beszélt az érzelmeiről is. Vigyázzon magára, jó egészséget kívánok!
2: Köszönöm szépen,
1: viszonthallásra. Viszonthallásra. További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balog Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszonthallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 139. adása.

Életének 80. évében, 2026. április 27-én elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjjal és Nemzetművészedíjjal kitüntetett előadó művész. Az 1970-es évek elején indult, mára világhírűvé vált magyar táncházmozgalom egyik kezdeményezőjeként tekintünk rá. De emellett később szellemi vezetője, szószólója, média személyisége is lett. Kulcs szerepet vállalt a Hagyományok Háza létrehozásában, és részt vett a Zeneakadémia népzenetanszéke megalapításában, hogy az alulról szerveződő mozgalom vívmányait biztos intézményi háttér támogassa. A Sebő együttes vezetőjeként az énekelt vers műfajának hazai kibontakozásában volt meghatározó szerepe. Ezen a hétvégén Sebő Ferencre emlékezünk.

életműve jóval több, mint előadó művészi, zeneszerzői és kutatói eredményeinek összessége. Évszázadokon, etnikumokon, ideológiákon átívelő víziót hagyott ránk a populáris kultúra és a magas kultúra, a zene, a tánc és a vers, de épp úgy a jelen és a múlt, a kulturális örökség egységéről egy értékesebb jövő reményében. Ez a vízió magával ragadó személyiségével együtt örökre átformálta a magyar népzenekutatást, zenei életet és közművelődést.

Mert nem rab a hagyomány, hogy őrizzük, vagy beteg, hogy ápoljuk. Intett sebő oly sokszor, hanem hogy megéljük és szeressük. Abban a széttagolt és összetartó, egységes és sokszínű, történeti és kortárs, egyszerű és összetett, felfoghatatlan és megfejthetetlen formájában, amilyen.

0: muzsikált a Sebő együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Védelmi Hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással kísért rendszerváltó népünnepélyt tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek. A program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódik. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kálmán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. Magyarország ma visszatért Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a PAP lengyel hírügynökség. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható. 18 óra múlt 4 perccel.
2: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Carmen Löcker Dubári című operettjéből Jean belépőjét, Házi Erzsébet énekelte. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Galambos Erzsi. Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. A Budapesti Operettszínház,

0: túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Galambos Erzsi, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Budapesti Operett Színház, a József Attila Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1931. december 5-én született Budapesten. Édesapja a híres Arizona mulatóban volt portás, amely a Fővárosi Operett Színházzal szemben működött. Édesanyja pedig az Operett Színházban dolgozott jegyszedőként, így már egészen kicsi korától a színház világában nőtt fel. 4 évesen már elhatározta, ha felnő, ő is primadonna vagy szubrett lesz. Gyermekként bejáratos volt az Operett Színházba, és ott írta a leckét, figyelte a próbákat, és közben álmodott. Mint tudjuk, az álma pedig valóra vált. A Nagymező utcai Fővárosi Operett Színház egyik nagy sztárja lett, ahol hosszú éveken át primadonnaként és szubrettként is csillogott-villogott, hatalmas sikereket aratva. Most hallgassuk Galambos Erzsit, aki gyerekkoráról mesél.
1: Délutános voltam az iskolába, akkor egyenesen Spuriba, az Operett Színházba, be a ruhatárba, táskámat, és mindig mondtam, hogy szünetben megírom a leckém, meg mindenféle hülyeségeket kitaláltam. És egyszer ugyanígy rohanok be a színházba, és csak látom, fény van a színpadon, hát azt hittem, hogy eldobom magam az örömtől, hogy már ilyen korán van valami. Azt mondták, hogy nagyon halkan, de ha akarok, bemehetek a nézőtérre. Hát bekúsztam a nézőtérre, ahol is. Új ruhája volt a Honti Hannának, hátul valami 2 méteres leppel, tele fodorral. Jött le a lépcsőn. Én elnéztem, hogy nyitásig lefőjárt a lépcsőn. Hát ha nem ment föl és le 200-szor, akkor egyszer se. És direkt figyeltem, mondom, hát ez nem lehet igaz. Hát nem botlik meg, hát előr rövidebb a ruha, akkor mi az Isten gyakorol? És végül rájöttem, még 80 éves korában is, szóval, hogy mindig, amit ő csinál, hogy az abban ne legyen hiba, igaza volt.
0: Galambos Erzsit hallottuk. Most pedig következik a Hippolita lakály című filmből Ejzeman Mihály nagy slágere Galambos Erzsi előadásában. Pá kis aranyom, pá! Túl az Operencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Galambos Erzsi gyerekként a Lakner bácsi gyermekszínháza színpadán is megfordult. Közben 8 éven át balettozott. Később elvégezte az Országos Színész Egyesület színészképző iskoláját, és még főiskolásként Bajor Gizi mellett statisztált. Így korán betekintést nyert a nagyok világába. Később Somlai Artúrtól Básti Lajoson át Latabár Kálmánig és Honti Hannáig a század legnagyobbjaival lépett fel. Első felnőtt kőszínházi szerződését a Miskolci Nemzeti Színháznál kapta, ahol 3 évig játszott, majd Kecskeméten folytatta pályáját. 1962-ben Budapestre került, a mai Tália Színház helyén működő Petőfi Színházba. Majd 2 évvel később teljesült az álma, hiszen a Fővárosi Operettszínház szerződtette, amelynek közel 20 éven át az egyik legnagyobb sztárja volt. Most Galambos Erzsi a miskolci évekről mesél.
1: Nagyon érdekes, hogy én 54-től 62-ig voltam vidéken. Ott csak operettet játszottam, de az a kikötésem volt, amikor én leszerződtem, életem első szerződése Miskolcra szólt, és Kazimír Károly volt a főrendező, aki megkeresett engem 54-ben, hogy menjek le Miskolcra, és mondtam, hogy rendben van, lemegyek, de egy kikötésem van, hogy minden évben egy szerepet, mint olyat, hogy prózát kapjak, hogy tulajdonképpen megtanuljak szépen beszélni, hogy hát jó színésznő legyek, mert ez volt az álmom, hogy színésznő legyek, aki tud énekelni, mert táncolni akkor már nagyon tudtam. Na most én 62-ig voltam vidéken, ahol még olyan, hogy musical, az nem volt. Engem a Petőfi Színház 1962-ben Szinetár Miklós igazgatóságával, Petrovics Emil zeneigazgatóságával leszerződtetett engem, mint vendég a Hét pofonra, ahol én nagyon jól éreztem magam, és volt egy olyan, hát jó érzésem, hogy hát, ha itt fent maradok. Na most engem többször, amikor Kecskeméten voltam színésznő, fel akartak hozni Budapestre, de egyszerűen nem akartam. Nem akartam olyan, hogy harmad-negyedik hegedűs lenni egy csapatba. De, és kivártam ezt a bizonyos Hét pofont, ahol hát egy nagyon-nagyon jó gárdában léphettem fel, és itt maradtam utána Pesten, a Petőfi Színházba, ahol tulajdonképpen egy musical színház volt.
0: Galambos Erzsit hallottuk. Most pedig következzen Fényes Szabolcs Maja című operettjéből a Hadszat Cáré. Énekel Galambos Erzsi, Németh Marika, Rátonyi Róbert és Korda György. Dankó Rádió.

0: túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Galambos Erzsi pályája során számos nagy sikerű előadásban lépett színpadra. Többek között Bessie szerepében a Leányvásárban, mint Mabel a Cirkusz hercegnőben, Riketként a Viktóriában, Stázi szerepében a Csárdás királynőben, mint Sally a Kabaréban, valamint Dollyként a Hello Dolly című musicalben. Ezekben a szerepekben nem csak hangjával, hanem játékával, tánctudásával és kisugárzásával is lenyűgözte a közönséget. Pályája során elsősorban zenés játékok és operettek, szubrett és primadonna szerepeiben aratta legnagyobb sikereit, de prózai szerepekben is emlékezetes alakításokat nyújtott, bizonyítva sokoldalúságát, mint például Marusiné Molnár Ferenc a Doktor úr, vagy Muskátné Molnár Ferenc Lilium című művében. Ő maga legemlékezetesebb szerepének George Chrysler Lola Blau című zenés monodrámáját tartja. A musical műfajának egyik első hazai előadójaként tartják számon, aki hozzájárult a műfaj magyarországi népszerűsítéséhez is. Galambos Erzsi 1983-ban a József Attila Színház társulatához szerződött. Most Galambos Erzsi a pályájáról és a musicalekről mesél.
1: A Petőfi Színház találta ki azt, hogy musical, színjátszás, és akkor rádöbbentem, hogy tulajdonképpen az az én műfajom, a musical. A Petőfi Színház megszűnésével kerültem én az Operett Színházba, ahol lenyomtam 20 évet. Az Operett Színházban tulajdonképpen nem játszottam operettet. Azt két operettet játszottam a 20 év alatt, az egyik a Maja volt, és a másik pedig a Cirkusz hercegnő. Azt is nem rámoztották, de így. De ellenben, amit én az Operett Színháznak köszönhetek, hát ott lettem Jászai érdemes és kiváló művész, ez egy dolog. De az összes nagy musicaleket, amit most játszanak az országban, azt én mutattam be, és nagyon, meg kell mondani, nagyon rosszul is esik, hogy hát azért nem olyan nagyon rosszul esik, de rosszul esik, hogy amikor bemutatnak egy nagy musicalt, akkor meg sem említik, hogy ezt bizony az Operett Színházba ekkor is ekkor kimutatta be. Na most nem feltétlenül az én nevem fontos, de azért jó lenne. Minap találkoztam egy karmesterrel, aki Veszprémben mutatta be a West Side Story-t. És kérdeztem, hogy hogy megy a próba, meg hogy csinálják a dolgokat, és mondtam, abból nekem a kedvencem, aki embert ölt, vele csak játszik. Azt mondja, jé, milyen jól tetszik tudni. Na most, hát megálltam, és majdnem, hogy kicsurrant a szememből a könyv, hogy nem is tudta, hogy én mutattam be.
0: Galambos Erzsit hallottuk. Most pedig jöjjön Leonard Bernstein West Side Story című musicaljéből az Amerika című dal. Énekel Galambos Erzsi és Halász Aranka. Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy egyveleget hallottak Budapestről. Rátonyi Róbert, Benkő Gyula, Almás Héva, Kovács Adél, Tóth Enikő és Gergely Róbert előadásában. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most hallgassák meg Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából az Egy rózsaszál szebben beszél című dalt Dócs Péter előadásában. Kísér Tordai Zoltán is zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. 2025. október 3-án mutatta be a Magyar Színház Fedák Sári, avagy Minden jegy elkelt című zenés színművet Olt Tamás rendezésében. Fedák Sári a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt. Olt Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás nő sorsáról és rajta keresztül egy egész korszakról. Május 12-én újra láthatják az előadást a Magyar Színház színpadán. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig csendüljön fel a darabban is hallható Legyen a horvát kertben Budán című dal Békefi István és Lajtai Lajos szerzeménye Honti Anna előadásában. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre, az Ördöglovas palotásával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Galambos Erzsi, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Budapesti Operett Színház, a József Attila Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit névzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Működő és emberséges Magyarországot ígért megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fogja hazáját. Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltáshoz szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, újjáépíti Magyarország kapcsolatait és hazahozza az uniós forrásokat, tette hozzá. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással kísért rendszerváltó népünnepélyt tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Az Európai Unió vezetői gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a megújulás reménye és ígérete erős jelzés a kihívásokkal teli időkben. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky az X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Holnap hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A gyors és biztonságos kiürítés feltételeit már megteremtették, közölte a spanyol egészségügyi miniszter. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8-an feltehetően megfertőzöttek. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is indít közvetlen járatot Koperbe, Opatiába és Riekába, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Karbantartás miatt holnap is rövidített útvonalon közlekedik az M1-es metró. A kisföld alatti szerelvényei csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak, onnan a Mexikói útig pótlóbuszok viszik az utasokat. Változik a közösségi közlekedés holnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz is terelve közlekedik, több megállót nem érint. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül, éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
6: Szeretettel köszöntöm Önöket május 9-én ezen a tavaszi estén, amikor a természet már teljes pompájában ragyog. Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, a névnapok és évfordulók mindig is kiemelt szerepet játszottak a közösségi életben. Ilyenkor a családok, a barátok összegyűlnek, nótával, borral és jó kedvel köszöntik az ünnepeltet. Mi is szeretettel köszöntjük a ma ünneplő Gergelyeket, de ne feledkezzünk meg a madarak és fák napjáról sem, amely emlékeztet bennünket arra, hogy mennyire szorosan összetartozunk a természettel. A dalainkban is gyakran visszaköszönnek a lombos fák árnyai, a csicsergő madarak hangjai és az a bensőséges világ, amelyből a magyar nóta is táplálkozik. Főként Fazekas József előadásában a Csók dalbor csendül fel, a nótát Pálkerti Zsuzsanna és Bicskei Dániel jegyzi. Ezt követően felcsendül az ismert és méltán népszerű nóta a Hajjátok cigányok Boros Jolánnal és Lakatos Sándor zenekarával. A dal Burka Sándor és Babusa Miklós nótája a 2023-as az év magyar nótája szavazáson a harmadik helyezést érte el. Tartsanak velünk ezen a tavaszi estén, ahol a hagyomány, az érzelem és a zene ismét egymásra talál.

0: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Kellemes szombat estét és kitűnő rádiózást kívánunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Minden hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után a hallgatók és neves művészek mesélnek a magyar dallamok szeretetéről, legkedvesebb családi nótáikról. A folytatásban Kupec Mihály, a nagyidai Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes művészeti vezetője osztja meg velünk dalos táncos világát. Mihály azok közé, az elkötelezett emberek közé tartozik, akik nem csak a színpadon, hanem a mindennapokban is a közösséget szolgálják. Munkájával a felvidéki szórványban élő magyarok kultúrájának megőrzéséért és gyarapításáért dolgozik. A Kupec család élete szorosan összefonódott a muzsikával és a tánccal, a néptánc együttes nagy családjával, hiszen számukra a közösség nem csak érték, hanem megtartó erő is.
1: Édesapám egy mesterember volt, aki munkájából kifolyólag bádogos volt, szóval nagyon szerették őt, mint mestert a régióba, és akkor, ahogy így jártunk dolgozni, akkor szokott híbe-hobba munka mellett énekelgetni is, nótázgatni. És úgy, amikor voltak különféle jeles napok a családunknál, mit én tudom, egy búcsú, lakodalom, vagy bál, vagy esetleg egy disznóölés, akkor összejött a család, és hát este fele akkor ment a kis nótázás a vacsoránál. Ott kaptam először fülembe ezeket a dallamokat, illetve szövegeket. Az is viszont közrejátszik, hogy én 8 éves korom óta táncolok az együttesben Nagyidán, mint kisorsva is voltam 8 évesen, aztán azóta töretlenül táncolok még az együttesben, és akkor ott aztán a népdala volt a kapcsolatom, aztán minél tovább, minél mélyebben másztam bele a népdal szeretetébe, ismeretébe. Hát végül is Nagyidá nagyon korán iparosodott, és illetve a nagyidei cigányok híresek az Arany János költeményéből, és ez is egy kicsit azért is talán segített nekem ebben, mert minden búcsún a nagyidei cigány zenészek, ők jártak házán a zenéjükkel. És akkor mentek, ugye ebéd után jöttek, megállták, egy kicsit nótáztak, velünk aztán mentek tovább egy másik házba. És akkor megcsinálták az alaphangulatot, és akkor már aztán ment az ének. És ez is egy olyan érdekes dolog volt. Aztán amikor 93-ban én elkezdtem vezetni az együttest, akkor én megismerkedtem konkrétan a szomszéd falunkból lévő színáról, a Bali színáról, Potta Gézával, aki kísérte az együttest is, de ő egy klasszikus cigánzenész volt, aki muzsikált, kiszolgált mindenkit a régióba. Hát vele is van egy nagyon jó élményem, mert sajnos 94-ben meghalt édesapám, és akkor neki volt egy nótája, egy kedves nótája. Én azt neki elmondtam, amikor egyszer egy ilyen tánc eseményen, vagy valahol voltunk, együtt beszélgetünk, és elmeséltem neki, hogy édesapámnak milyen nótája. Azon elővette a hegedűt, és akkor lejátszotta, elénekelte. Nyilván nekem potyogtak a könnyeim, de ez így eltelt. Megtörtént, megesett ez az esemény, és eltelt rengeteg év, és aztán Potta Géza már lemezt adott ki, mert ő volt az abbaúi népzenének a úgymond utolsó hagyományőrzője.

0: és akkor TV-ken nagy sztár volt, és egyszer, de ez több évre rá, vagy tízre, minimum tízre, és akkor ő is ott volt csinálni, én is ott voltam, aztán utána volt egy ilyen kis vacsora, és akkor ment szeméről, kinek a nótáját mit játszon el. És az a lényeg itt, hogy én soha az életemben nem mondtam neki azóta, hogy ez a, úgymond nem is az én nótám, hanem az édesapámé, de azáltal az enyém is mellett, és akkor rá vagy tizen, nem tudom hány évre, ott voltunk, és akkor odajött hozzám, és akkor, hogy na, neked mit húzak, mi a nótát? És akkor hát mondom, Géza, nekem volt egy nótám, és akkor kimondtam, hogy volt egy nótám, vagy van egy nótám, akkor elkezdte játszani a kicsi fejé messzelt szobát. És ez is egy olyan dolog, hogy ezek a cigány zenészek abszolút tudták, érezték, látták, hogy mi a te szíve csücske, és akkor ezt megjegyezték. Nem tudom, milyen szerver van a fejükbe, de ezt egyszerűen 10 év után is megjegyezte. És soha nem mondtam neki ezt, tényleg. Ez számomra is egy óriási meglepetés volt. Megint csak potyogtak a könnyeim, de megtörtént ez a dolog, és jó volt.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk az időutazást a magyar dallamok világába, itt a Családunk nótáiban. A Kicsi fehér meszelt szoba című szerzeményt hallják László Imre előadásában. Közreműködik Farkas Jenő és zenekara, a dal szerzői Dirner Gusztáv és Hodosi Gedeon. Archív felvételünk egy letűnt korszak hangulatát, meghittségét és muzsikájának különleges varázsát idézi meg.

0: Csak az a jó Isten tudja, mi jutott az eszébe.
1: Dankó Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A Magyar Zene Rádiója.

0: Kedves hallgatóink, kalandozzanak velünk a magyar dallamok gazdag világában. A családunk nótáival 20 óráig a mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A folytatásban Kék Kovács Mara színésznő mesél legkedvesebb magyar nótájáról. Kék Kovács Mara a Színház és Filmművészeti Egyetem Operett Musical szakán végzett 2001-ben. Diplomaszerzése után a Budapesti Operett Színházba szerződött, ahol az első 10 évben szubrett szerepekben aratott sikereket. A Csárdás királynőben, a Marica grófnőben, a Bál a Savoyban című operettekben, itthon és a világ számos pontján. Hosszú éveken át emlékezetes alakítást nyújtott a Szépség és a Szörnyetek Disney musicalben is Belle szerepében. Kék Kovács Marát az elmúlt időszakban elsősorban drámai szerepekben láthattuk az Operett Színházban.
1: Kék Kovács Mara vagyok, a Budapesti Operett Színház művésze, és anyai nagyapám kedvenc nótája az akácos út volt, amit kisgyerekkoromban én is megpróbáltam hegedűn eljátszani.
0: Kedves hallgatóink, itt a családunk nótáiban folytatjuk a muzsikálást, és mi is egy kicsit közelebb kerülünk mindahhoz, ami igazán fontos, emlékeinkhez, gyökereinkhez és egymáshoz. Május a népi hagyományokban az újjászületés, a szerelem és a közösségi ünnepek ideje. A családok és barátok együtt énekeltek, nótáztak, és a dalokon keresztül adták tovább érzéseiket, történeteiket. Ez a hagyomány él tovább ma is minden egyes megszólaló dallamban. Ráadásul ezen a hétvégén a Madarak és Fák napját is ünnepeljük, amely különösen közel áll a magyar nóta világához, hiszen dalaink gyakran vezetnek bennünket akácos utak mentén, árnyas ligetekbe, ahol a természet és az emberi érzések harmonikusan összefonódnak. A folytatásban az Akácos út című nótán csendül fel, Bokor János énekel, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Ez a felvétel a 2023-as Dankó Gálán készült a Magyar Zeneházában, és különleges büszkeség, hogy ez a nóta lett az év magyar nótája, a 2023-as szavazás győztese.

csavargott egy cigány, megszólítám, de jó, hogy megtalál.

Kedves hallgatóink, ezen a tematikus hétvégén a madarak és fák napjához kapcsolódva a természet és az emberi lélek finom összhangját idézzük meg, bár ez az ünnep elsősorban az élő természet szépségéről és védelméről szól, gondolatban kicsit tovább is léphetünk. A fák, az évszakok és a lehulló levelek mind az idő múlásának, az elmúlásnak és az újjászületésnek örök jelképei. Ebben a hangulatban csendül fel a hulló falevél, amely a magyar örökzöldek egyik lérai gyöngyszeme. A dalt Ajtai Andor érzékeny előadásában hallhatjuk, aki különleges előadói stílusával, mély érzelmi tartalommal tölti meg a sorokat. A zenét Cerkovics Béla komponálta, akinek dallamai generációk számára váltak meghatározóvá, míg a szöveget Szilágyi László írta, finoman megrajzolva az elmúlás és az emlékezés képeit. A hulló falevél egyszerre idézi meg az őszi táj melankóliáját és az emberi érzések időtállóságát. Olyan dal ez, amelyben a természet képei és a belső érzelmek egymásba olvadnak, akár egy lassan lehulló levél, amely csendesen emlékeztet bennünket az élet körforgására.

ösmerém lelki világot, s te ösmerél engem. Elválaszthatatlanoknak neveztek az emberem. Hogyha a szemedbe néztem, lelked csak nekem virult, és ha kis kezedhez ér,

tél, nem tudom, hová tűntél. Elszállt a tavasz, a nyár is, s itt az ősz, közel a tél. Kertünk most szomorú árva, dalos madárkán szokog, megirigyelt.

levél. Suttogva beszél. A szép tavasznak már vége, s a nyárnak, mely lelkünkben ége, már csak az emléke.

0: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Kellemes szombat estét és kitűnő rádiózást kívánunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Minden hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után a hallgatók és neves művészek mesélnek családjuk szeretett nótáiról. A folytatásban Monoki Imre osztja meg velünk nótás dalos szerzői élményeit, legkedvesebb családi nótáit. Kezdjük a családi gyökerekkel, a nótás dalos gyökerekkel. Ki volt nótás a családban, Imre?
1: Hát, ahol én elég sokat voltam kisgyerekkoromban, az a Dankó papámék voltak, csak mozmolt a nótát, de nagyon szerette. Hát ott szentély volt, hogy délbe 12 órakor kellett ebédelni. Akkor volt a jó ebédhez szóló nóta, tehát az egy olyan műsor volt, amikor síri csendbe kellett végighallgatni. Turkevén születtem, és itt kezdődött. A másik nagyszülőm, a Monoki papájék, tehát az anyai ágon volt a Dankó, és a Monoki papájéknál ott ők énekelték, apám is szeretett énekelni magyar nótát. A nagynéném az hasított a teli érzelmekkel, Eszti néni, Monoki Eszti néni, tehát azért kisgyerekkorban már körülvettek ilyen nótás kedvű emberek. Ott az alapvető volt, hogy valaki egy nótafasz biztos belekezdett a kedvenc nótájába, és akkor az végig kellett menni.
0: Természetes volt ez az éneklés.
1: Tehát először lehet, hogy elmondta a szomorúbb nótáját, utána elmondta a vidámat. Hát ahogy haladtunk az este felé, meg a borból is fogyott, azért előjöttek azok a vidám, pikáns szövegű nóták is, amit tátott szájjal hallgattam.
0: Na és akkor ezekre is mindjárt rá fogunk térni, de nem mehetünk amellett el, hogy Turkevéről beszélgetünk.
1: Igen, az, az igazság, hogy mai ésszel is úgy gondolom, hogy van ott valami a levegőben, ami visszalepít bennünket abba a paraszti világba, amiben természet részei voltak az emberek. De arra kerekedtek, vagy táncra perdültek. A parasztembernek mindenre volt egy nótája, ami átsegítette bajon, bánaton, megélhette az örömét. Turkevén olyan énekesek voltak, az Ábrahám Miklós bácsi, a Madarász Kati néni.
0: Madarász Katalin édesanyja, édesapja is meghatározta ezt a
1: pedagógusok voltak, és ilyen népdal, nótakört szerveztek, úgyhogy Kati néni már egész fiatal korában bekapcsolódott ebbe a műfajba. Meghatározták gyakorlatilag ezt a népdal, a magyar nótát is, ez közösséget formáltotta a településen Turkevén. Jöttek ezek a nagyapámnak a nótája, a Monoki papám nótája, a Gyereborzi kutyám volt. Tehát ahogy csepelettem, úgy ismertem meg egyre több nótát, ami tele volt érzelmekkel, és kicsit jellemző volt minden emberre, hogy melyik volt a kedvenc nótája. Aztán biztos, hogy volt több, de a kedvenc nótáját az biztos, hogy el kellett énekelni. Akkor volt még ez a befordultam a konyhát, a Petőfinek a megzenésített versei nagyon nagy hatással volt rám.
0: A következő percekben a magyar zenei és irodalmi hagyomány gazdag világába kalauzoljuk Önöket. Ezek a művek nem csak dallamok, hanem egy-egy korszak hangulatai, történetei és érzelmei is. Elsőként a Gyere Bodri kutyám csendül fel Melis György előadásában. A jól ismert dallam játékosságával és közvetlenségével idézi meg a falusi élet derűs pillanatait, miközben a hallgató műfaján keresztül Senes Rezső világába is bepillanthatunk, ahol a líra és az érzelem kap főszerepet. Ezt követően egy igazi klasszikus jelenet elevenedik meg, a Befordultam a konyhára, amely Besenyei Ferenc előadásában hangzik el, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével egy 1990-ben készült felvételen. A dalban a népi humor és a mindennapok egyszerűsége kap hangot, miközben a muzsika hitelesen idézi meg a hagyományos magyar hangzást. A Csárdás zenét Szabadi Frank Ignác szerezte, szövegét pedig Petőfi Sándor írta. Ez a mű méltó lezárása ennek a válogatásnak, lendülete szenvedélyes, és magában hordozza mindazt az erőt és életörömöt, amely a magyar zenei hagyomány egyik legfontosabb sajátja. Tartsanak továbbra is velünk a különleges zenei utazáson!

0: szeretet.
1: Kellemes szombat estét kívánok itt a Dankó Rádióban a családunk nótáival. Ebben az órában az örökölt családi nóták kerülnek terítékre, a hallgatók és művészeink legkedvesebb dalai. A folytatásban Gáti Pál előadó művészval kedves nótájáról. Gáti Pál klasszikus zenei tanulmányai után a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének stúdiójában tanult könnyű zenét, itt szerezte meg az akkor legmagasabb minősítésű A kategóriát, mint zongorista és táncdalénekes. Hosszú évek sikeres külföldi turnéi és szereplései után 2005-ben hazatért Magyarországra, és azóta itthon szórakoztatja a nagy érdeműt.
2: Gáti Pál, énekes, előadó művész vagyok. A magyar nóta szeretete tulajdonképpen a nagyszüleimtől és a szüleimtől jött, és már gyerekkoromban rám ragadt. Drága jó nagymamám, emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon sokat énekelt nekem magyar nótát, és a kedvenc dalát, a Balog Örzsekeskenőjét mindig kértem tőle, és talán ez volt az első olyan nóta, amit megtanultam, és természetesen több száz követte ezt.
1: Kedves hallgatóink, a következő felvétel itt a családunk nótáiban a magyar nóta és hagyományos cigányzene világába hív bennünket, ahol a dallamok és történetek szorosan összefonódnak az érzelmekkel. A Balog Örzsekeskenői című nótánk egy igazi hallgató, amely a magyar zenei örökség egyik legszebb lírai műfaját képviseli. A lassú, elmélyült előadásmódot, amely teret ad az érzelmek kibontakozásának. A dalt Gáti Pál tolmácsolásában hallhatjuk, akinek előadását Berki Péter ízzenekara kíséri hiteles, lélekigható muzsikával. A szerzőpáros Kuruc János és Farkas Imre munkája nyomán született mű finoman rajzolja meg a szerelem, a vágyakozás és az emlékezés hangulatát. A felvétel a Jó ebédhez szól a nóta stúdió koncerten készült 2022. februárjában.

0: szellemre.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkezve egy igazi vérbő muzsikával búcsúzunk önöktől. A híradásig csárdás és friss dallamok csendülnek fel, amelyek magukban hordozzák a magyar zenei hagyomány lendületes pillanatait, azt az erőt és örömöt, amely generációkon átévelve képes közösséget teremteni. Ezúttal Danyi Lőrinc és zenekara 2021-es felvételét hallhatjuk a Devecseri Dankó Klub színpadáról. A zenekari előadás, bár szerzője ismeretlen, hitelesen idézi meg a csárdás ívét. A lassúbb, érzelemmel teli kezdéstől a friss, sodró lendületű befejezésig. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este jelentkezünk 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor, valamint az adásmenedzserünk Díszabó Ágó a nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztőműsor vezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották. Maradjanak továbbra is a zene közelében, és ne feledjék, egy-egy dallam sokszor több

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sulyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással kísért rendszerváltó népünnepélyt tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky az X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Holnap hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A gyors és biztonságos kiürítés feltételeit már megteremtették, közölte a spanyol egészségügyi miniszter. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8-an feltehetően megfertőzöttek. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Újabb mentesítő járatokat indít a MÁV, hogy a fővárosi rendezvények után mindenki haza tudjon utazni. 23:30-kor vonat indul Miskolcra, Pécsre, Debrecen Nyíregyházára és Szegedre. Emellett a budapesti elővárosi forgalomban is közlekednek a megszokott hétvégi éjszakai, korahajnali vonatok. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután nyugat felől növekszik meg a felhőzet. Főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején több felé lehet eső, és 2-től néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő. 20:04.
0: Táncházban. Talponávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
4: A budapesti népzenei revival kialakulására legdöntőbb hatással a még prosperáló Széki Táncház volt. Az első látogatásunk meghatározó élménynek bizonyult, mintha csak egy időutazás részesei lettünk volna, amikor betoppantunk a Mulatság klasszikus színhelyére, Kali néni táncházába. Több mint 40 éven át ebben a házban gyűlt össze az egyik széki fonois táncház, melynek ő Filip Istvánné Győri Klára, azaz Kali néni volt a háziasszonya. Ádám István Icsán muzsikált ott a fiaival. Zenekar, amely épp a virágkorát élte, tapasztalt, tisztán játszó és rendkívül dinamikusan, szenvedélyesen muzsikáló együttes volt. A nagyház szuterényében volt ez a táncház, és teljes gőzzel működött, amikor egy december végi estén odaértünk. Felejthetetlen látvány volt, hogy a kis ajtó nyílásakor a tömény emberi pára kitódult a téli éjszakába. A helyiség teljesen tele volt emberekkel, s ha nem lett volna a híres széki rendre táncolás szokása, el sem fértek volna. Ez azt jelentette, hogy bizonyos koreográfia szerint mindig helyet adtak az épp táncolóknak. A táncolás mindig a zenészek előtt folyt, minden táncos pár forgott egy keveset, aztán mikor tovább lépett, már ott is volt a nyomában a következő. Idézzük fel ezt a hangulatot Marosi Júlia 1972-ben készített felvétele segítségével. Épp férfi táncok mennek, a sűrű és a ritka tempó. Jól hallani a táncosok dobogását, és főleg azt az élő közeget, amelyben ennek a muzsikának működnie kellett. A táncosok irányítják a zenészeket, egy intésükre más dallamra, vagy akár más tánctípusra váltanak.

A zenészekkel az izzó hangulat lecsengésekor a szünetben tudtunk egy kicsit beszélgetni. Elmeséltük, hogy megpróbálkoztunk a zenéjük megtanulásával Budapesten, és ha megengednék, akkor meg is mutatnánk, hogy mit tudunk. Icsán megdöbbenve vette tudomásul, hogy ingyen akarunk játszani. Ilyen buta cigányokkal még nem találkozott. Tessék csak, mondta, húzzák el a következő párt. A pár szó ebben az értelemben a teljes másfél órás táncciklus jelenti, amit kizárólag egy táncos pár táncol végig. A szünet végeztével már a zenészpadon találtuk magunkat. Halmos Béla bátran belekezdett a muzsikálásba, én kontráztam neki. Jó hangosan muzsikáltunk, szinte téptük a húrokat, annyira meg akartuk mutatni. A székiek meg élvezték a szokatlanul hangos zenét, és a helyzetet is, hogy budapesti városi fiatalok muzsikálnak nekik. Amikor a megtiszteltetéstől kipirulva a menet végén odajárultunk a mester elé, hogy mit szól hozzánk, Icsán csak annyit mondott. Hát, ha így dörgölik, nem tudnak három napig muzsikálni. Ez vesébe vágó kritika volt, mindjárt megértettük, hogy valamit nem jól csinálunk. Amíg azt a laza, gazdaságos játékmódot el nem sajátítjuk, ahogy ők játszanak, szó sem lehet az eredeti hangzás megközelítéséről, pedig nekünk épp azt tetszett. Rá kellett döbbennünk arra, hogy ennek a zenének az esztétikai értékét csak a játéktechnika tökéletes elsajátítása hozhatja létre. Kikerülhetetlen a hangszertartás, a vonózás, a diszítések módjának alapos megfigyelése. Nem lehet a klasszikus zenei tudományunkból megélni. Ma már tudom, hogy egy régies, zenetörténetileg is behatárolható játékstílusról és a hozzátartozó technikáról van szó. Ahogy manapság emlegetik, ez amolyan régi zene a javából. Ha a hegedűt vesszük, akkor nyilvánvaló, hogy a Paganini féle reformok előtti, nagyjából 18. századi hegedülés továbbélésének lehetünk a tanúi. És mivel a zene is azonos korú ezzel a technikával, autentikusan csak ezzel a játékmóddal lehet megszólaltatni. Ez nem valami jó hír azok számára, akik azt gondolták, hogy elég a dallamokat följegyezni, csak a kottát szépen visszajátszva megkapjuk a népzenét. Ez volt a legfőbb akadálya a lelkes korábbi felújítási, vagy revival kísérleteknek. A rádióban vagy a különféle népi együttesekben hallható népzene sehogy sem akart hasonlítani az eredetire. Na most, ha az ember a munkát akarja megspórolni, akkor nem kell más tenni, mint ideológiát gyártani arra, hogy miért is nem kell eredeti formában játszani a népzenét. És ilyen ideológiákban nem volt hiány. Egész fiatalságunk az ezekkel való viaskodással telt. Az minden esetre kárpótol minden gyűrődésért, hogy a mai fiatalok számára ez már rég nem kérdés. Kiderült, hogy a népzene eredeti formájában is szép. Mint ahogy a régi zenét

Mikor aztán a budapesti táncházakban is megszólaltak ezek a zenék, egyre jobban bele kellett mélyednünk a tanulásba, mert bizony az ilyen hosszú távú muzsikáláshoz sok anyag kell. Mi magunk is eluntuk játszani, amikor kevés dallamból gazdálkodhattunk. Gyűjtöttük a felvételeket, bővítettük a repertoárunkat, Kallós Zoltán, Martin György majd lassanként már a saját gyűjtéseink tanulmányozásával, lejegyzésével és megtanulásával. Ahogy ez a folyamat haladt előre, úgy éreztük, hogy újra és újra vissza kell térnünk a forrásokhoz. Mai eszemmel szinte föl se tudom fogni, hogy micsoda szerencsénk volt, hogy az utolsó pillanatokban még teljes élő formájában láthattuk működni ezt a hagyományt. Hogy volt még kitől megkérdezni, hogyan kell tartani a hangszert, a vonót, hogy diszítünk, improvizálunk, stb. Nyugat-európai barátaink őszintén irigyeltek bennünket. Ez onnan tudható, hogy egyszer csak megjelentek itt nálunk hollandok, németek, svédek, hogy ők is szeretnének velünk tartani, ilyen zenészekkel, táncosokkal találkozni. Ezért aztán egyre sűrűsödtek a látogatásaink. Legtöbbször ugyanoda mentünk, ahol már jártunk, mert az otthoni gyűjteményekből már tudtuk, hogy amit hallottunk, az csak töredéke volt annak, amit ezek az emberek még tudnak. Koltai Gergellyel, akkori zenész társammal 1974 áprilisában Ördöngös Füzesre mentünk, hogy Mezei Ferencéket tovább foggassuk. Helyi vezetőnk ezúttal Jaskó István Pitti, a legényes táncáról híres Györgyfalvi szabómester volt.

Az első meglepetést egy már Lajta széki gyűjtéséből ismert dallam feltűnése okozta, amely kétféle változatban is előjött a muzsikálás során. Maga a jelenség, hogy egy-egy dallam többféle tánctípusban is megszólal, teljesen természetes eljárás a reneszánsz idők óta. Még a magyarországi területeken is a legújabb időkig általános szokás volt, hogy a lassú csárdást az addig játszott dallamon fordítják át frissbe. Martin György, a Felső-Tisza vidéki cigányok botolótánca az énekel dalaiban is felfedezte a proporcionális gyakorlatot, a páros ütemű botoló dallamot ugyanaz a dallam követi, de páratlan, hármas ütemben. Erdélyben még ma is általános ez az eljárás. Olyannyira, hogy nem csak tánctípusok között bolyonganak a dallamok, hanem az etnikumok között is. Hallgassuk most meg ezt a széki éneket idősebb Szabó Varga György előadásában, majd utána egy hangszeres változatást a Füzesi zenekartól. Szép, aszimmetrikus ritmusú román táncként.

Egy szép cigánytánc elnevezésű tánc dallamai következnek, melyeknek első darabja a régi lakodalmas. A feszes, kissé aszimmetrikus tempójú lassú dallamokat egy gyors csárdás követi, a híres páva dallam típus hangszeres változata. Az elnevezés a leszállott a páva kezdetű dalból származik, amely a típus rendben egy dallamcsaládnak az első darabja. De ide tartozik még a Hol jártál az éjjel cinegamadár kezdetű közismert ugrós is. Mint látjuk, a Dunántúlon épp úgy felbukkan, mint Erdélyben, ékes példájaként a már Bartók által felismert ténynek, hogy a magyar népzene dallamtípusai gyakorlatilag az egész nyelvterületet beterítik.

egy pedagógiai jellegű felvételt készítettem, hogy föltáruljon a zenekar anatómiája. Megkértem a zenészeket, hogy fokozatosan lépjenek be a muzsikálásba. Először az első prímás, majd a második prímás, aztán a kontra. A revival mozgalomban sokszor visszahallottam színpadról is ezt a megoldást. Azt minden esetre tisztázni szeretném, hogy jelen esetben ez a játékmód kizárólag gyakorlati célokat szolgált, sem hagyományos, sem művészi ötleteket nem kíván csúgolni.

Az európai zenészek régi játékos hagyománya, hogy speciálisan áthangolt hegedűvel olyan darabokat játszanak, amelyeket normál hangolásban lehetetlen lenne. Ez főleg a dallamhoz pengetett üres húrokról szól. Hallottam ilyen muzsikát Svédországban is. Ott azt mondták rá, hogy ez az óra zenéje. Ez a füzesi változat szakasztott úgy hangzik, mint a skandináv társa.

következő napon Kolozs-községbe mentünk. Pittinek, györgyfalvai kísérőnknek érdekeltségei voltak ott, ugyanis az ő falujába innen Kolozsról szokta felfogadni a zenészeket helyi muzsikások híján. Ahogy beléptünk Ármán Lajos házába, már látszott rajtuk, hogy régió ügyfelek. A legényesben kitűnő táncosokat a zenészek is respektálták. Mi sem természetesebb, mint hogy első rendelésünk egy kalotaszegi, ezen belül györgyfalvai legényes volt. Jaskó István Pitti azonnal nekifogott a táncolásnak, ami csak növelte a felvétel hitelességét. Egyrészt a néha hallható tánczörejeket értem ez alatt, melybe a csapások, dobogások mellett a kerekített szájra csapásból származó hangok is beletartoztak, másrészt a táncos irányította biztos tempó miatt. A zenészek lassan gyülekeztek, ezért az első felvételeken még csak az egyik prímás, Ármán Lajos és kontrás a Mácsingó József muzsikáltak. Ezzel kissé a régmúlt idők általános gyakorlatát idézték fel, amikor még nem tellett nagyobb együttesre. Az viszont már így is jól hallható, hogy ők egy kifinomultabb, a városi cigányzenészek romantikus harmonizálásához közelebb álló felfogásban játszanak. Ez a moll hangnemekkel is operáló kíséret nagyon érdekesen olvad össze a hagyományos, régi stílusú dallamjátékkal.

0: Primászta.
1: Ármán Lajos.
0: Hány éves?
1: 46.
0: Hova valósi?
1: Kolozsi.
0: Kontrászta.
2: Mácsinga József.
0: Hány éves?
2: 64.
0: Hova valósi?
2: Kolozsi.
3: Táncolta.
4: Jaskó István Pitti.
0: Hány éves?
4: 45 éves vagyok.
0: Hova valósi?
4: Györgyfalvi lakos.
5: Időközben megérkezett a másik prímás, Sztojka György is, akivel Ármán Lajos olyan elképesztően összeszokott a muzsikát, hogy szinte alig hihető, hogy két hegedűt hall az ember, pedig így volt, ezt a bemondások is tanúsítják. A most következő Hajnali Tánc dallamának lejegyzése megtalálható már az 1730-as aponyi kéziratban. Bukovinában tréfás cigánsirató szöveggel énekelték, meghót, meghót a cigányok vajdája.

és akkor végre befutott a bőgős is, Filáton Josif. Így teljessé vált a zenekar. Megkezdődhettek a páros táncok. Cigánytáncnak nevezett lassú csárdás, majd szapora következik. A szapora vége felé a bőgős a táncban szokásos extázis fokozó megoldásokat is alkalmazza. Ezek egyike az úgynevezett Bartók picikátó, ami a bőgőhúr olyan módon való pengetését jelenti, hogy a húr visszacsapódjon a fogólapra. A másik hatásfokozó elem az üres sörös üveg fogólapra szorítása és annak zörgetése.

A gyűjtői érdeklődés nagyban meghatározza, hogy milyen képet alakítunk ki a hagyományról. Mivel általában mindenkit a régiség izgat elsősorban, a kialakult gyűjteményekből azt a képet kaphatjuk, mintha a nép csak ezekkel szórakozna, holott ez korán sincs így. Örökké bánom, hogy a tekerő lantos Bársony Mihálytól az ugrosok és csárdások mellett nem vettem föl a One Step és a Walzer néven emlegetett táncokat, amelyek szintén részei voltak a repertoárjának. Erdélyben is él egy sereg új keletű tánc, amelyek szervesen beletartoznak a megszokott táncrendbe. A Gólya néven elhíresült hétlépés dallama nem csak Európában, Amerikában is ismert, Glory, Glory, Halleluja refrénnel. Ki tudja, ki az elsőség. Mi diákkorunkban János bácsi a csatában kezdetű szöveggel énekeltük iskolai kirándulásokon.

A pásztor keresi a juhait zenéje itt is előkerült természetesen. Juhbemérőkor szokták játszani. Ráadásul virtuóz, furuját utánzó flazsolett játékkal színezve.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét kívánok! A Dankó Rádióban indul a Népek dalai világzenei magazinunk ebben az órában is. Sok-sok magyar világzenével. Például ilyennel kezdjük a sort. Jön a Söndörgő ugyanis, és érkezik majd a brazil rapper Criolo. Az ő muzsikáját is hallgatjuk. A Ska Cubano is itt lesz velünk az óra folyamán. És ugye említettem, hogy sok magyar világzene lesz, úgyhogy játsszuk majd a Cimbali Band felvételét is többek közt. Napom, napom címmel. Elsőként azonban, ahogy ígértem, jöjjön tehát a Söndörgő itt a Dankó Rádióban. Ez a Népek dalai világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk, jó szórakozást!

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Tankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió. Egy kiváló brazil muzsikus következik most a népek dalaiban, világzenei műsorunkban. Polgári nevén Kleber Cavalcante Gomez, vagy ahogyan Dél-Amerikában a legtöbben ismerik, Criollo. Bevándorlók gyermekeként született São Paulóban 1970.

1975-ben, és már 11 éves korától kezdve a zene iránti szeretetére összpontosított. Sok éven át a környéken kisebb helyszíneken kezdte. Zenéje meghaladja a stíluskorlátokat, de a nyelvieket is. 36 éves korában lett igazi sztár Brazíliában. Számtalan díjat nyert, a brazil zene legnagyobb csillagaival állhatott egy színpadon, és természetesen már nem csak az ország határon belül turnézott. Egyszerre népszerűsíti a hip-hopot, a szambát, a reggit és az afro-brazil dallamokat. Bár már tinédzser kora óta énekel, első lemezének megjelenésére 31 éves koráig várnia kellett, addig nem is gondolt lemezfelvételre, csak énekelt. Iskolákban, templomokban, vagy az utcán. A brazil énekes azt vallja, nem azért énekel, hogy megismerjék, vagy hogy összehozzon egy új lemezt. Kizárólag az éneklés és a zene szeretete vonza. Kriolo jön már is nálunk itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai szólnak. Sikerre ítélt két stílust, a skát és a kubai zenét házasítja össze a most következő formáció. A zenekar egész rendhagyó módon egy befektetési menedzser Peter ötlete volt, mivel feltett szándéka volt, hogy a kubai skát felteszi világszinten is a zenei palettára. Netibó, a zenekar első vokalistája így mesélt az indulásukról. Akkoriban még nem is igazán voltunk zenekar, csak készítettünk néhány felvételt. Aztán egyre inkább úgy éreztük, hogy ebből valami sokkal tartósabbnak kellene kisülnie, mondta. Úgy tűnik azonban, hogy ezek már akkor olyan jól sikerültek, hogy 2001-re össze is állt egy zenei anyag, így ekkor rögzítették első albumukat is. Majd Londonba sodorta őket az élet, ahol brit hatásra kicsit visszavettek a kubai hangzásból. És jól tették. Második albumuk annyira betalált, mind a közönségnél, mind a szakmai körökben, hogy a BBC világzenei díjára is jelölték őket. Ilyen fogadtatás után nem csoda, hogy villámgyorsan szállították a harmadik korongjukat, a Mamboskát 2010-ben jelentették meg, amit szintén ellenállhatatlannak és igazi fesztivál zenének tartotta a kritika. Azóta nem csoda, hogy 30 országot és az összes jelentősebb világzenei színpadot megjárták, most hozzánk is megérkeztek. A Ska Cubano itt a Dankó Rádióban, a népe

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

itt a Dankó Rádió. A cimbalmot beemelték a hazai bulik és koncertek közepébe. A most következő muzsika szerzői igazi vagány és szerethető módon vágtak bele a magyar népzene terjesztésébe, ugyanis a cimbali band tagjai. A világzenei szintér egyik legnépszerűbb zenekara, a cimbalom rock and roll játszó banda. Egyik ötletgazdája Unger Balázs így beszélt arról, miért vágtak bele annak idején a közös zenélésbe. Célom forduló és második forduló című lemezemmel az volt, hogy bemutassam a közönségnek, hogy az autentikus magyar népzenében milyen sokszínűen jelenik meg a cimbalom. Visszagondolva ezekre a projektekre, sikeresek is voltak, vagy talán még sikeresek mind a mai napig is. A Fonó gondozásában 2005. augusztusában megjelent második forduló apropóján hívták meg. Akkor is tábomat egy koncert erejéig az Erzsébet-ligeti színházba Mátyásföldre, mert egy hirtelen ötlettől vezérelt koncert sikerén felbúzdulva alakult meg a cimbali band. Napom, napom, ezt játsszák már is itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok! Csehország a célpont. Márta Topferova, a tehetséges énekesnő érkezik majd nálunk a Dankó Rádióban, a népek dalaiban. De megyünk Kubába, és itt lesz Maliból a sokoldalú énekes Fátumata Gyevara, aki 2019-ben Afrika és Közel-Kelet díjazottja volt. A Songlines magazin díját kapta meg. Ő is érkezik, tehát Fátumata Gyevara az óra folyamán. Tartsanak a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. Jó szórakozást!

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

zenészekkel. Márta Topferováról van szó, a prágai születésű énekesnőről, aki messze jutott otthonától. Zenében már 8 éves korában elszakadt az otthontól, amikor szülei chilei barátain keresztül megismerte Dél-Amerikát, és ráragadt annak népzenéje is, ami stílusának alapja lett. Iskolái után egy ideig Spanyolországban élt, 11 éve pedig New Yorkba tette át székhelyét, ahol mindent újra kezdett, és talán a legjobb helyre került, hiszen a latin kultúra képviselői és a világ minden tájáról érkező zenészek itt a zene nyelvén tökéletesen megértik egymást. Mi sem bizonyítja jobban tehetségét, mint hogy latin gyökerű zenéjével Dél-Amerikában sem maradt visszhang nélkül, nem is beszélve Európáról, ahol a fesztiválok egyik visszatérő rajongott szereplője lett. Most ő jön tehát Márta Topferová Csehországból, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. Jöjjön most a kiváló kubai származású zeneszerző, hegedűs és énekesnő Lilian Canifares. 2020-as Air Folie című új lemezéről szól mindjárt egy dal. Egy interjúban legkedvesebb zenei emlékeiről is mesélt egyébként az énekesnő. Ebből pedig sok van, például amikor Kubában először állhatott énekesnőként színpadra. Aztán számos zenei kollaborációt is emlékezetes tart, meg persze azt is nehéz feledni, amikor először kapott álló tapsvihart a közönségtől egy párizsi koncertjének a végén. A már Svájcban élő énekesnő sok távoli városban élő muzsikussal dolgozik együtt, de mindig csak az előkészítést ejtik meg az internet segítségével. Azt mondja, éreznie kell a zenészek energiáját, és bár az internet segítségével minden lehetséges, de a személyes kontaktus biztosan nem. Ő jön tehát Lilian Canifares Kubából, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban. Tartsanak velünk!

aquella sonrisa, el roce de tu respiración junto a mi cara.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

a Dankó Rádiót hallgatják. Az 1982-es születésű énekesnő, dalszerző Fatoumata Diawara a nyugat-afrikai Maliban látta meg a napvilágot. Gyerekként édesapja a tánc csoportjában táncolt, majd lehetőséget kapott film és színpadi szerepekben is bizonyítani, mindeközben pedig Mali és Párizs között váltogatta a lakhelyét. A Royal de Luxe francia színtársulattal számos szerepben mutathatta meg magát szerte a világon. Turnézott Vietnámban, Mexikóban, Európa számos országában. A turnék közötti szünetekben párizsi klubokban énekelt. Így találkozott Shek Tidjanszekkel, az ünnepelt mali zenésszel és producerrel, akivel aztán Maliba visszatérve kórusénekesként dolgozott két projektben is, köztük az amerikai jazzénekes Didi Bridgewater Grammy-t nyerő Red Earth címlemezén. Ilyen álomszerűen indult Fatoumata Diawara énekesi karrierje, majd Franciaországba visszatérve már saját zenéjét tökéletesítette. Írt egy albumra való szerzeményt, amelyeken ő játszott gitáron, ütős hangszereken és még énekelt is. Ennek a sokoldalúságnak tudható be, hogy az anyagot hallva a világhírű Umuy Sangaré úgy döntött, hogy segít kiadni Fatoumata Diawara debütáló albumát, amelynek köszönhetően az énekes a világzenei színpadok egyik ünnepes sztárjává lépett elő. Fatoumata Diawarát hallgatjuk a következő percekben, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Érkezik egy törökországi előadó, aki kurd nyelven fog énekelni. Emelt fel az igazságszolgáltatást, talán a címe lefordítva. Úgy hívják, hogy Aynur. Az ő muzsikáját is hallgatjuk majd, de érkezik Tunéziából Emel felvétele, és itt lesz velünk Belgiumból a Les Jorones formációja is. Érdemes tehát velünk maradni a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. Ez a Dankó Rádió. Jó szórakozást kívánunk mindannyiuknak!

Újdonság jön, friss világzene, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat.

úrral folytatjuk. A kurd származású énekesnő egy törökországi kisvárosban született, ahonnét 23 éves korában Isztambulba szökött. Itt kezdett zenét tanulni. Első albuma, amely 2004-ben jelent meg, a Kurd Lány címet viseli. Érdekesség, hogy az albumot egy időre betiltották, mivel egy bizonyos törökországi városbírósága szerint a dalszövegek egyes szavai arra bátorítják a nőket, hogy hagyják el partnerüket és remeteként éljenek a hegyekben. Származását tekintve több politikai és kurdellenes fenyegetés érte, ezért 2012-ben kénytelen volt elhagynia a hazáját és Amsterdamba költözni. Aynur zenéje a tradicionális kurd népzenén alapszik. Dalszövegei a kurd nép életét és szenvedéseit tükrözik, különös hangsúlyt fektetve a kurd származású nőket ért atrocitásokra. A kurd népzene és a kortárs nyugati zene összemosására törekszik, és az általa képviselt tradicionális értékeket egy modern köntősbe bújtatva teremti meg saját egyedi stílusát. Aynur jön tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Emel Matluti, művésznevén Emel, tunéziai, amerikai énekesnő, dalszerző, zenész, hangszerelő, valamint producer érkezik a folytatásban, aki a Szabad a Szavam című dalával vált ismerté, amely a tunéziai forradalom és az arab tavasz egyik himnusza lett. Voltak még egyébként maradandó alkotásai, 2020-ban például a Home című dalának videóklipje, amelyet tunéziai arab nyelven énekel, néhány hónap alatt több millió megtekintést ért el. Ez a dal a The Tunis Diaries című dupla albumán is helyet kapott, amelyet csupán énekhanggal, akusztikus gitárral és egy laptoppal vett fel gyerekkori otthonában, Tunisban. A kritikusok nagyon kedvelték lemezeit, melyeken többek közt arab zenei gyökereket ötvözött nyugati hatásokkal, vagy az elektronikus hangzás és a klasszikus zene ötvözetét tartalmazta. Ha szeretnénk összefoglalni, milyen zenét képvisel, akkor azt mondhatnánk, hogy leginkább a modern elektronikus dallamokat ötvözi az észak-afrikai hangokkal, és erősen hatott rá Bob Dylan vagy Janis Joplin zenei munkássága. Emel különleges stílusa és hangja világszerte ismerté tette, és zenei munkásságát olyan filmes projektekhez is kölcsönözte, mint például a Nolan Song című dokumentumfilm. Ő jön tehát Emel itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Egy sok nemzetiségű belga trióval folytatjuk, bár nevük spanyol. Las Llorones. A három hölgy 2017-ben utcazenészként kezdte, spontán jöttek össze. Bemutatkozó lemezükre nagy hatással volt a népzenében tetten érhető érzelmek őszintesége, az az ünnepi hangulat, amit a közös zenélés, éneklés okoz az embereknek. Névválasztásuk pedig szimbolikusan is értelmezhető, mivel a spanyol nyelvterületen közismert mondai vagy mese alaknak számító, Llorona, a síróasszony szelleme egyébként, mintha nőként a világ fájdalmát vagy bánatát szeretné megénekelni. Dalaik letisztultak, egyszerűek, náluk nem a technikai felkészültség a fontos, hanem a természetesség, az érzelmek őszintessége. Jellemző módon ők nem világzenészként határozzák meg magukat, hanem a népzene, akusztikus zene, kollektív élmény háromszög határán mozgó együttesként. Ők jönnek tehát a Las Llorones itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, Belgiumból.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt át a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

másikhoz, majd az megvigasztal. Az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztal.

de minden csóknak könny a záron. Én is drágán megfizettem.

Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az

jön a babám, érzem én azt. Esik eső csend.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Alkonyat száll a pusztára. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai Húsz csak prémás itt a Dankó Rádióban Bodrogi Zsigmond hallgatójával kezdődik. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Kolostyák Gyulának nem sokára Mátyás Tibor prémás vezetésével Jónás Géza zenekara muzsikál. A felvétel 2024. januárjában Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Aztán, ha igazi jó barátom vagy címmel, Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója hangzik el Petrik Balázs előadásában.

0: haj, haj!
1: Hej, Deládé, Deládé! A Dankó Rádió Gála műsorán 2024. december 9-én készült a felvétel a Magyar Zeneházában. A 2024-es év Magyar Nóta díjasával és a 2023-as esztendő cigány zenei díjazottjával, Tolnai András énekel és ifjabb Sárközi Lajos muzsikál majd zenekarával, de előtte Radnai György és Járóka Sándor együttesének előadásában Rácz Béla és Babusa Miklós csárdása is elhangzik. Szabad, szabad, szabad, mindenkinek szabad, 1963-ból.

folytatásban három Dankó klubos felvételt hallgathatunk. Egy Nagy Bajomit, egy Badacsony Tomait és egy Budapestit. Ez utóbbi a Thália Színházban készült 2015. november 23-án. Dóka Zsuzsával és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Ez a legény most kezd nekem tetszeni, csak úgy mondom magának. Az a szép, hogyha nékem sok pénzem lesz, 100 forintnak 50 a fele. Badacsony Tomai felvételünkön hallhatjuk Somogyi Erikát, Budai Beatrixot, Faragó Andrást, Tarnai Kis Lászlót és Johann János zenekarát. Farkas Rozika azonban már is dalol, Dezső Lajos és Ifjabb Székely István nótája következik, de szeretnék hazamenni. A 2024-es felvételen Csóka Gyulát és zenekarát is halljuk.